Jó estét kívánok! Általában az ember lánya igyekszik úgy szerkeszteni mindennapi népzenei műsorunkat, hogy legyen egy íve. Az egyik előadóról vagy tájegységről nem véletlenül váltunk egy másikra. De néha nem árt egy kicsit könnyebben venni a dolgokat, ahogy ezt ma este is tettem. Épp most zajlik a Fonó Budai Zeneházban az idei szezonnyitó táncház, a 37. táncházak éjszakája. Ezért, bár tudom, nem túl fantáziadós, mindegyik mai zenénk címébe szerepel a tánc szó. Így volt ez Táncházban című műsorunk nyitó zenéjével is, melyet Szlama László játszott. Zárójelben hadd jegyezzem meg, Szlama László kiváló muzsikus, épp egy hete volt Buzás Attila Népzene közelről című műsorának vendége. A remek beszélgetést meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, megkeresve a szeptember 5-én 10 órakor kezdődött Népzene közelről című műsort. A kalagori táncok után most pedig következzenek moldvai táncok, Jávorszky Zoltán, Bozóki Tamás és Csenki Zalán előadásában.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének egyik vizsgájából következik egy részlet. Történeti táncokat muzsikál Bolya Mátyás, Berta Alexandra, Eredics Áron és Eredics Benyámin. Gondolom, a nevek ismerősek, a kiváló kobzás Bolya Mátyás ma már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének vezetője, és nem mellesleg a Dankó Rádió népzenei nyomozó iroda és népzene doboz című műsorainak szerkesztője. Berta Alexandra remek citerás, Eredics Áron és Eredics Benyámin pedig a Söndörgő együttes tagjai. Az előadásokban megszólaló történeti táncdallamok után pedig a Jánosi együttes következik, akik Kodály Galántai Táncok című művének eredeti dallamait fogták csokorba.

Újabb keletű táncdallamok következnek Táncházban című műsorunkban. A Varsányi Együttes a Csalló közből hoz táncdallamokat, utána a Dűvő Együttes polgári táncdallamai következnek.

A nemzetiségek táncdallamaiból következik egy rövid válogatás. Először a muzsikás együttes játszik Györgye Kovácsival haszid lakodalmi táncokat, majd Pálházi Bence bandája mutat néhányat a mezőszopori románok táncdallamaiból.

székelyföldi és vajdakamarási táncok következnek. A Borsó Banda, majd Halmos Béla, ifjú Csóri Sándor és Fekete Antal becenevén Puma előadásában.

kedves hallgatóink, ma esti népzenei összeállításunkat egy különleges feldolgozás zárja. Az előadó az Ágosztónz. Remélem, ez a zenei ötletekben igen gazdag feldolgozás meghozza kedvüket ahhoz, hogy továbbra is a Dankó Rádiót hallgassák, hisz hasonló remek zenék várnak lejátszásra a rögtön adásunk után kezdődő világzenei műsorban, a Népek Dalaiban. Én mára elbúcsúzom önöktől, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 175. adása.

Van, hogy egy hangszerrel való találkozás egy egész életre meghatározza az ember zenei útját. Katonai Bátor számára ez a hangszer a tekerő volt, amellyel mindössze 5,5 éves korában találkozott először az Óbudai Népzenei Iskolában. Már ekkor annyira magával ragadta a hangszer hangja, hogy elhatározta, szeretne megtanulni játszani rajta. Azóta eltelt közel 2 évtized, a tekerő pedig nem csak hangszerré, hanem zenei identitásának egyik legfontosabb részévé vált. Ezen a hétvégén Patonai Bátor 2019-ben megjelent Magam útját járom című lemezéről válogatunk.

Katonai Bátor tanulmányai során fokozatosan mélyült el a magyar népzene világában. Kiemelten fontos számára a délalföldi, különösen a szentesi és a tiszaalpári tekerős játékmód, amelynek jellegzetes díszítéseit, ritmikai megoldásait hosszú időn keresztül tanulmányozta. A 2012-ben indult Fölszállott a páva című zenei tehetségkutató műsor országosan is ismertté tette, és ahogy ő fogalmaz, ekkor került fel a térképre. Egy évvel később már Washingtonban, a Smithsonian Folklife Fesztiválon képviselhette a Dél-Alföld tekerős hagyományát.

Részleteket hallhattak Patonai Bátor Magam útját járom című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hozzátok jár, mert jössz, de még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: piros menyecske, asszulta be a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros, ez a pici porta piros menyecske.
1: Dankó Rádió, Zsámbékon FM 88,4, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

montagne volò.

Boszorkány tudomány,

0: Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Fogyú gyertyát égetek én,

karod, recepice haj, leveles a taj, engem ő rózsám, soha meg ne csaj. Recepice haj, leveles a taj, engem ő rózsám, soha meg ne csaj.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az anyjára.

0: hajnali a ragyogóját. Hiszen úgy is egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnali a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

halottam. Barna kislány, ezem azt a csöbb szádat, adj egy csókot, majd meg halok utánam. Barna kislány, ezem azt a csöbb

hadd jönne a kapuba én hozzám, a csillagos egyeket is lehoznám, hadd jönne a kapuba én hozzám, a csillagos

esik a láncidat, betolják a lája. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen,

hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltuk,

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor Köcsén. Marad a változékony idő, főként a Dunántúlon lehet eső. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kis József. Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat, és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Ezt már az országgyűlés elnöke mondta a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Írország és Észak-Írország egyesüléséről beszélt az amerikai elnök. Donald Trump, Michael Martin ír miniszterelnökkel való tárgyalása után azt mondta, örülne a két ország egyéválásának. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden az Észak-Írország kiválásáról szóló népszavazás. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonja az idei az Atlanti-óceánon. A modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy a térségben a hurrikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami legalább 119 km/órás sebességű széllel jár, azaz hurrikánnak minősíthető. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 ennél gyengébb trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Itthon évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és dedikálás is szerepel. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, eső már csak elszórtan lehet.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma szeptember 13-a vasárnap van, Kornél napja. Isten éltesse a kornélokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Nárai Erika színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Tekeres Sándort, Kalina Enikőt és a Fonográf együttest is. Jan Zakatával kezdünk, aki Bágya András és G. Dénes György örökzöldjét adja elő. Pardon!

0: a retek fogyoró, a város sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk hatszázni. Nincs jobb, mint a szerelem a világon, a csúbot az ölelés úgy kívánom. Rép a retek fogyoró, a város sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk hatszázni.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Tekeres Sándor és a Magyar Rádió népi zenekara ad elő Kanásznótát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. szeptember 20-ai Felső Zsolcai eseményén rögzítettük. Kalina Enikő adja elő Johann János és zenekara kíséretével Márkus Alfréd örökzöldjét. Meseautó.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Nagy Noémi adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Orosz József hallgatóját. Lehullott a rózsalevél.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2026. február 24-i Martonvásárban tartott előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című dal, Buch Tibor előadásában Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével.

0: ott túl a vizen visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér el, hogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Nádasdy László adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Kókai István és Murgács Kálmán hallgatóját. Tegnap sem ragyogott több csillag az égen.

elsodni volna jobb. Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bakacsi Béla adja elő Hajdú Júlia és Somló Margit szerzeményét. Egy kis árnyas pályaudvaron.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Nárai Erika színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Vujicic együttes, Fonyó Barbara és Bányai Márton is. A hírekig a Budapesti Operett Színház zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, folytatódik a változékony idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Kis József. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. A kormányfő őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sétételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Az elmúlt időszak legnagyobb eredményei nem az elfogadott törvények vagy a döntések, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke, ugyancsak a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Forthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzéteheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenni hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pestmágy vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Eltűnt egy 243 embert szállító hajó Indonéziában, miután a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A jármű a kelet-jávai Surabaya-ból indult a csaknem 500 kilométerre lévő Banjarmasinba. A hajó utolsó ismert helyzete mintegy 148 kilométerre volt a célállomástól, a hatóságok kutatómentő egységekkel keresik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Holnap még készülhetünk záporokra, majd a hét további részében folytatódik a meleg idő.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Nárai Erika színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bányai Márton, Fonyó Barbara és a Vujicsics együttes is. Bokor Jánossal kezdünk, aki Lakatos Miklós és zenekara kíséretével adja elő Nógrádi Tóth István és Sánta József csárdását. Elmentem én ti hozzátok.

elmentem én ti hozzátok egy szép nyári este. Szomszédasszony a kapuból bizony kikileste.

az anyja nem fog neki, vénlány lesz belőle. Nem jár hozzám a kutya, se nincs is szeretője. Az anyja nem

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Nárai Erika színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elvállaltad, hogy
1: én itt köszönöm legyen. A meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A Színház és Filmművészeti akkor még főiskola prózai szakán végeztél, de mégis a hazai musical színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja lettél. Hogyan találtál rá erre az útra, illetve mekkora váltást jelentett számodra a próza után a zenés színház világa?
1: Igazság szerint tényleg arra gondoltam, hogy én majd egy komoly prózai színésznő leszek, akinek lesz lehetősége időnként énekelni, sőt, még mondjuk egy saját lemezt is csinálni. De valahogy úgy alakult, hogy az akkor még főiskola után elkezdtem ugye a jazz tanszakot, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, és akkor így kiesett a színház az életemből, alig-alig voltam színésznőként jelen. Talán a szinkron volt az, ami ott a pálya közelében tartott, az ott abban az időben, 90-es években akkor szinkronizáltam a legtöbbet, és egy-egy előadásban játszottam, de valahogy mindig visszalökött a zenés színház felé az élet. Most csak mondok egy példát, az Operett Színházból 9 év után jöttem el, mert úgy éreztem, hogy ott kimaxoltam mindent, amit lehetett, és valami egészen másra vágytam, és akkor elkezdtem a zenekarommal nagyon-nagyon sokat koncertezni, igazából egy-két évig nem is volt színház. Ja, játszottam prózát a Rózsavölgyi Szalomban, tehát hogy azt éreztem, na akkor most majd megint prózai színésznő leszek, de valahogy megint jött egy felkérés a zenés színház felől. A Cigánykerék, amit a Böhm György rendezett, és a Menopauza a játékszínben. És akkor megint valahogy becsúszott a zenés színház. És azt tényleg soha nem gondoltam volna, hogy újra klasszikus értelemben musical színész nőként fogom manapság már megint apostrofálni magam, mert az a prioritás, vagy az a... Tehát abból van több, hogy úgy mondjam, hiszen az Erkel Színháznak benne vagyok most már több előadásában is, és van még próza, abszolút, de most megint a zenés felé vitt el az élet. Úgyhogy én...
0: De ezt te imádod.
1: Persze, egyébként szeretem, de nyilván az, hogy én szeretek prózát játszani, tehát nekem ez egyáltalán nincs probléma. Sőt, azt kell mondjam, hogy vannak olyan előadások, hiába zenés előadás, és csak egy picit kell benne énekelnem, és több a próza, nekem azzal a világon semmi bajom nincs, sőt, tehát én imádok prózát játszani, tehát a Anconai Szerelmesek, ami most itt nyáron fut országszerte, majd nem sokára visszük Szentendrére is 5 egymást követő alkalommal, és szerencsére mindenhol teltházzal játszuk, az egy persze zenés szerep, de mégiscsak van benne jó néhány prózai jelenetem, tehát hogy nekem ez tök jó, sőt, még egyszer mondom, hogyha nem kell nagyon énekelni, csak prózailag kell jelen lenni egy előadásban, azt úgy szoktam mondani, hogy nem baj, a fiatalok énekeljenek, csak tudod, én most egy kicsit megpihenek, és akkor egyébként ott leszek, és támogatom őket. Tehát, tehát mindig szerettem, ha egy picit ilyen színes az életem. Nem tudtam volna soha csak úgy csinálni, hogy csak és kizárólagosan egyiket vagy a másikat.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nárai Erikával, de most hallgassuk meg Juhász Attila és Nárai Erika szerzeményét Nárai Erika előadásában. Legyen úgy!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Statovac és Pomar.

0: szerettem.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nárai Erikával. A szegedi szabadtéri játékok hatalmas színpada, hát most már összeforrt a te neveddel, ha csak az Apáca Sóra vagy a Rebekára gondolunk, az ikonikus szerepekre, bár ezt a szót, hogy ikonikus gyűlölöm.
2: Egyébben se játszottam Szegeden, képzeld el.
1: Hát akkor hogy volt ez, hogy mégis arról emlékezik az ember?
2: A Rómeóval voltunk lent, és ott vettük föl azt a híres videót, ami később kiadásra került. Voltam a Herrel, voltam a Mágnás Miskával, és valóban futottak ott olyan előadások, amiben én is játszottam, de valahogy Szegedre nem én mentem, hanem a váltóm.
1: Tehát a színlapon ki lehettél írva, és mégis
2: az is lehet. Igen, tehát hogy mert tudod, ilyenkor az van, hogy megy egy előadás, amiben én is benne vagyok, de mondjuk én például a színház úgy dönt, hogy én nem oda megyek, hanem egy, mondjuk turnén vagyok, ha nem tudom, egy másik előadásával, de hogyha bármi történne, akkor én nyilván csere van, és visznek a szegedi előadásba. Tehát, hogy be van biztosítva, mert egy zenés színháznál ez nagyon fontos, hogy ha az ember egy picit beteg, vagy akár jobban erősebb, de tudjuk, problémái vannak a hangszalagával, attól még egy prózeriadást így vagy úgy, de meg tud csinálni, tényleg, ha csak nincs valami nagyon nagy baj, hogy elmegy a hangja. De azért ez nagyon ritkán szokott, hál' Istennek, az emberrel előfordulni. De egy nagyon komoly énekelni valónál ott hát a tökéletesről nem is beszélhetünk, mert ez olyan szinte sosincs, vagy valamelyik próbán, és kész, és tudod. De hogy én még nem emlékszem az 58 éve maradt, hogy valaha felsikoltottam volna, és azt mondtam, jaj, most tökéletes hangi állapotban vagyok, én ma akarok énekelni. Az emberek mindig vannak kisebb-nagyobb problémái, tudod, hogy kicsit krákog, nem tudom, a légkondit benyeli, télen a nem tudom én mit, felszáll a repülőre, szóval mindig van valami. Ezért nagyon komolyan veszik azt, hogy egy zenés előadásban, ahol komoly énekelni való van, ott mindig mindenkinek van váltója. És hogyha probléma van, akkor csere és menni kell. De hogy visszatérjek a kérdésedre, meg volt Szeged többször is, a kis színpad is, a nagy színpad is, az egy nagyon különleges hely ott. Nem csak azért, mert rendkívül nagy tradícióval bír az a fesztivál, nagyon várják mindig az emberek a következő évet, hogy milyen előadás kerül bemutatásra, hanem azért is, mert valahogy ott a Tiszának köszönhetően, ezt a szegediek jobban tudják, más a klíma, más, minden más, tehát valahogy úgy, és ami a legfontosabb, hát a szegedi halászlé. Most már nem dőlök be az emlékeimnek, mert jártam úgy, hogy lementem évek után, és csodálatosan beültem a régi kedvenc helyemre, és sajnos hát tulajdonosváltás volt, és rettenetesen rossz volt halászni, és akkor nagyon vicces volt, mert kiraktam a posztot, és képzeld el, hogy a messengeren titokban nem túlzok 20 ember írt rám. Jézusom, te oda ültél be, miért? Hát mondom, figyeljetek, hát 5 évvel ezelőtt, nem tudom, itt voltunk is, de már oda nem szabad! És akkor jöttek az infok, hogy hol kell halászlét tenni, ami azért nagyon fontos, mert például 16-án a nem játszom Ankonai szerelmeseket eső napra van kiírva, és akkor hát nem úgy néz ki, hogy elmosná az eső a jövő hetünket, akkor le tudok menni, és például a Wikidet megnézem a szegedi szabadtéren, és már természetesen be van tervezve a halászlé, evés, illetve az előtte való szentesi megállás, ahol ugye beszerzem többek között a paradicsom paprikáimat, és akkor, mert most már túl vagyok 4 befőzésen, de még lecsó, úgy érzem meg, paradicsom még egy kicsi azért kellene, úgyhogy ez van betervezve, és megyek Szegedre.
1: Most Gérard Preskowitz Rómeó és Júlia című műzikeljéből következik a Dada dala, Nárai Erika előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nárai Erikával. A színművészet mellett a jazz éneklése, és maga az a jazz műfaja is az életed részét képezi. Saját kvartetteddel is rendszeresen fellépsz?
1: Igen. Azt nem mondom, hogy annyit, amennyit szeretnék, de nyilván az életem mindig úgy alakult, hogy egy ilyen hullámzó sztori volt, hogy amikor a színház nagyon jelen volt, akkor nyilván egy picit hátrébb szorult a zenekar. Amikor a zenekar előrébb jött, és lemezt csináltunk, és akkor mindig sokkal többet koncerteztem, és a színház ment egy picit hátrébb.
0: És ez véletlen, vagy pedig hál' Istennek?
1: Valahogy hál' Istennek így alakult. És ez olyan jó érzés tulajdonképpen, hogy amikor az embernek egy picit azt érzi, hogy úgy most hátrébb kell lépnie valamiből, hogy töltődjön, akkor sem maradtam soha munkanélkül, hanem akkor egy kicsit előrébb jött mondjuk a szinkron, vagy tényleg a zenekar, vagy a színház, vagy akkor jött egy forgatás. De egyébként, ha szóba hoztad a jazzt, nagyon nagy ajándék az életemnek, hogy a MÜPA annak idején megkeresett, és sose tudom, de most már egyszer tényleg megszámolom, hogy hány évadon keresztül, 5 vagy 6 vagy 7, talán 6, csináltuk a jazz rajongókat. Ez úgy nézett ki, egyébként fönt van a MÜPÁ-nak a honlapján, vissza lehet keresni ezeket az adásokat, hogy az ottani Bohém étteremben meghívtunk egy nagyon prominens vendéget, akinek nem volt köze a jazzhez, de valamilyen formában szerette. Elmondta, hogy ki a kedvence, én vele beszélgettem bármiről, és megszakítottuk a beszélgetést, ez egy ilyen másfél-két órás program volt, azokkal a dalokkal, amiket ő nagyon szeret, vagy azokkal az előadóktól játszott a zenekarom, meg én esetleg énekeltem, és a végén még maradtunk, és a zenekar fél órát ott muzsikálta ott lévő társaságnak, ezt rögzítette a MÜPA, és amikor ennek véget vetett a Covid, akkor picit szomorú voltam, hogy a MÜPA mint olyan megszűnik munkahelyemként, tehát nem tudom azt mondani, hogy hát én bejárok havi rendszerességgel a MÜPA-ba,
0: de kaptam... De egy bázis volt.
1: Így van, de kaptam egy másik feladatot. Ez egy podcast, ami attól különleges, szoktam mondani, hogy nyilván sok olyat tudok mondani, aki sokkal jobb kérdező esetleg, mint én, de ez egy speciális feladat, mert jazzistákkal beszélgetek. És nyilván az, hogy én a műfajban benne vagyok, és egész másképp kérdezek, mint adott esetben egy profi. És de ettől különlegesebbek is az adások, hogy egyrészt nagyon sok olyan emberrel találkozom, akikkel már muzsikáltam együtt, de olyanokkal is, fiatalokkal, akiket életemben még nem hallottam, nem láttam, maximum csak, és akkor van egy apropó, hogy fölkészülök belőlük, mindent megnézek a YouTube-on, ami csak elérhető, de jönnek olyanok is, akiknek köze van valamilyen formában a szakmához, mondjuk jazz fesztiválokat szervez, és akkor, tehát hogy egy kicsit az én látóköröm is tágul, de közben pedig egy nagyon élvezetes beszélgetés szintén fölkerül a MÜPA honlapjára, én is megosztom, és akkor mégiscsak elmondhatom, hogy én amúgy dolgozom a MÜPA-ban, és ez csodálatos.
0: Ó, magas ég! Gerard Preskowitz Rómeó és Júlia című musicaljéből a dalt előadja Nárai Erika és Földes Tamás.

0: a kísérleti! Rendetek már ki!
1: Most megmutattad igazi arcodat! Gyűlöllek!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rátonyi Róbert és Rátonyi Hajnalka adja elő Hajdú Júlia és Brand István szerzeményét. Ígérem, jó leszek!
2: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást!

0: Nem értem tisztán ezt a célzást.
1: Anyutól nem hallasz már rég mást, mint azt, hogy magadra vigyázz. Te mégis mindig más csinálsz.

0: Jó?
1: Jó!
2: Kedves hallgatók, nem sokára, 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Nárai Erika színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Dócs Péter, Mészáros András és Eperjesi Erika is. A hírekig Csepregi Gyula szaxofonjátékát hallják.

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor köcsén. Marad a változékony idő. A szerkesztő Demet Íme a nevében is jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kis József. Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatóját, írt a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélső jobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Indonéziában eddig egy ember halálát erősítették meg, valamint több mint 100 embert kimentettek a vízből a Jáva tengeren történt hajószerencsétlenség után. A 243 embert szállító jármű a kelet-jávai Surabaya-ból a csaknem 500 kilométerre lévő Banjarmasinba tartott, amikor a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok folytatják a kutatást, a többi utas sorsáról egyelőre nincs információ. A Woman Unknown című dánfilm nyerte el az Arany Oroszlán díjat az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Májel Tuki rendezte. A legjobb színésznőnek a film főszereplőjét Matilde Ászelt választották. A legjobb színésznek járó díjat John Malkovich kapta az 1973-as chilei katonai pucs hátterét feldolgozó White Horse Nine című filmben nyújtott alakításáért. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait is. A fődíjat a Túl sok vadállat című francia krimi nyerte. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb alkotása a Földszint kapta. Az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Holnap még készülhetünk záporokra, majd a hét további részében folytatódik a meleg őszies idő.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
10: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nárai Erika színművésznővel, De ebben az órában hallható lesz még többek között Eperjesi Erika, Mészáros András és Dócs Péter is. Szakó Juliannával kezdünk, aki Baranyai István és zenekara kíséretével adja elő Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből a Csúdió című dalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nárai Erika színművésznővel. Beszéltél nemrég arról, hogy jazzistákkal vagy egy olyan műsorban, ahol podcast jelleggel beszélgetsz valakivel, akinek igazából nincs köze a jazzhez, csak kedveli.
1: De nem, az volt, tehát ők már konkrétan jazzisták, tehát a podcastban kifejezetten jazzistákkal beszélgetek, vagy olyanokkal, akiknek valamilyen formában köze van a műfajhoz, mondjuk hangszerkészítő, vagy fesztiválszervező, vagy olyan, aki
0: érintőlegesen,
1: de nagyon sok a zenész is, tehát aki kifejezetten ezzel a műfajjal foglalkoznak.
0: És milyen érzés például beülni a kérdező székébe a színpadi jelenléteddel ellentétben?
1: Ez egy egészen más attitűdöt kíván, ez attól fantasztikus és a jó érzés, hogy egy picit az ember hátrébb léphet, ugyanakkor pedig az meg egy csodálatos dolog, hogy olyan fantasztikus fiatal vagy kevésbé fiatal művészekkel beszélgethetek, akikkel egyébként nem biztos, hogy összehoz a sors, mert nem játszik a zenekaromban, nem játszik mondjuk a Budapest Jazz Orkesztrában, a Big Bandben, akikkel én időről időre fellépek, hanem maximum csak össze tudunk futni egy-egy fesztiválon, vagy egy fellépésen, és akkor ott bemutatkozunk egymásnak, de ez egy picit közelebb hozzájuk, és az meg különösen jó, hogy tényleg innentől kezdve nyilván belásom magam a vendég életébe, és akkor olyan fiatal, egyelőre még legalábbis számomra kevésbé ismert művészekkel hoz össze a sors. Meg megemlékezünk olyan nagyokról, mint a Szakcsi Lakatos Béla, és akkor behívunk a Béla kapcsán olyan művészeket, akik sokat játszottak vele. Visszaidézünk olyan korszakokat, amik egyébként már feledésbe merülnének. De aztán persze vannak speciális adások, amikor mondjuk énekesek jöttek hozzám. És akkor ők hát aztán abszolút kollégák, és hasonló módon vannak jelen a műfajban, mint én. És akkor ez egy, hogy milyen irányból érkezik, ki melyik részét szereti ennek a dolognak, ki a kedvence, kit hallgat legtöbbet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen még én tanulok ezekből a dolgokból a legtöbbet.
0: Angyal szárny. Juhász Attila és Lombos Márton szerzeményét Nárai Erika tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. szeptember 28-ai aradi előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc a Vándordiák című operettjéből következik a Deres már a határ című dal, Dócs Péter előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nárai Erikával. A te hangod az önmagad, te vagy. Ha valaki meghallja a hangodat, akkor biztos, hogy tudja, hogy ki az. Talán, ha véletlenül a nevedet nem is, de az, hogy te kiket szinkronizálsz, és kiknek adod a hangodat. Gondolok itt Queen Latifah, vagy Whoopi Goldberg, vagy hát Scully ügynöknek.
1: Igen, Gillian Anderson.
0: Gillian Andersonra. Mennyire nehéz csak a hangod erejével egy olyan szint vinni egy készfilmbe, amihez igazából csak a hangodnak van köze? Illetve ezzel kapcsolatban egy másik kérdés is, hogy van-e olyan kedvenc karaktered, ami abszolút olyan, amit te el tudsz képzelni magadra?
1: Azt szoktam mondani, hogy ha én rendező lennék, akkor két esetben biztos, hogy mondjuk három esetben biztos, hogy eszembe jutna, hogy akarok dolgozni Nárai Erikával. Az egyik, ez a nagyon csöndes, puha, barna, egyszerű, zárt beszéd, szinte föl se viszi az ember a hangerejét, és ezt imádom is csinálni egyébként. A másik, amikor valami olaszos temperamentumú karakter, aki ilyen... Tehát, hogy ilyen nagyon... nagyon nagy amplitúdokkal dolgozó, és hát nyilván a rajzfilmek, amiben tulajdonképpen ezt a képességemet, hogy sokféle hangszínen meg tudok szólalni, ezt úgy használták is szerencsére, tehát ezt nem csak én gondolom magamról, hanem hogy nyilván ez többször eszembe jutottam, hál' Istennek, rendezőknek, és ha megkérdezik, akkor egyébként mindig el szoktam mondani, hogy a Herkules, az Aranyhaj, a Verdák, a Tündéri Keresztülők, akkor a Bűbáj 2, nem tudom, tehát ezek a nagyon ilyen ikonikus rajzfilmek, Jégvarás, stb., amiben benne voltam, ezek nekem úgy fognak belekerülni a nem létező életrajzomba, mint a kedvenc állomásai az én karrieremnek, tehát én ezeket imádtam csinálni. És nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy a 90-es évek, illetve a 2000-es évek elején rettentesen sokat szinkronizáltam, ami egyébként ma már nem igaz, tehát ilyen heti egyszer-kétszer megyek fél órákra max, vagy nem tudom, tehát nem, nincs már jelen az én életemben úgy a szinkron, mint régen, mert nyilván ha az ember egy színházban 10-től 2-ig és 3-től 7-ig próbál, utána pedig este még elmegy valahova játszani, akkor hát az nagyon macerás dolog, tehát a gyártásvezetők életét megkeseríti.
0: Zene nélkül mit érek én? Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét Nárai Erika adja előbb.

0: Tiszába, a Tiszába lőttél.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Magyar Banda, Pál István Szalonna és bandája, valamint Törőcsik Franciska előadásában következik az Édesanyám Rózsafája című dal.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nárai Erikával. Nemrég beszéltél arról, hogy a rajzfilmek szinkronja milyen nagy örömöt okoz neked. De itt énekelsz is főcímeket, és hát a te hangod alapján ismerjük meg például a Mulán főcímét. Ha
1: nem, jól emlékszem. Nem. A Mulánban is voltam. Kezdett, hogy amikor én bekerültem ebbe a csoportba, akik ott a filmgyárban ebben részt vettek.
0: Abban nagyon nehéz bekerülni.
1: Nagyon nehéz bekerülni, és mindig elmondom, hogy én azt az apósomnak köszönhetem, a Bergendi Pistának. Ugyanis az történt, hogy a legelső, a 90-es években, ha jól emlékszem, talán a Hófehérke és a Héttörpe volt, vagy nem tudom, amit felújítottak, és utána jöttek ezek a Szépség és a Szörnyeteg, Mulán, Herkules, stb. És aztán ugye szinte minden évben a Pixar vagy a Disney kihozta a maga nagy rajzfilmjét. És képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy a Bergendi Szalon zenekart kérték föl, hogy az összes vokált énekelje föl. Tehát ez úgy nézett ki, hogy volt a három csaj, akik a zenekarban énekeltek, plusz a szólista fiú, és a zenészek, tehát a hangszeres zenészek. De ezeknek mind jó füle volt, és nagyon jó karakteresen énekeltek, tehát ők nem klasszik énekesek voltak, és ezt a csapatot kellett kiegészítgetni még lányokkal, illetve egy-egy fiú hanggal még. Fantasztikusan csináltak. És ebben a zenei vezető az Oroszlán Gabi volt a felvételnél, ő volt a Szonya apukája, az Oroszlán Szonya apukája, a Pista az én apusom, a Bergendi Pista pedig vezényelt bent az énekkart, kvázi. De ugye kellettek még csajok. És én akkor jártam a jazz tanszakra. Végzett színésznél voltam, és már a jazz tanszakra jártam. És azt mondta a Pista, hogy hát ő ajánlana engem, mert egyrészt kottista vagyok, mert 8 évig csellóztam, zenetagozatra jártam, plusz most a jazz tanszakra, illetve hát színésznő, úgyhogy jól járnátok vele, mert karaktereket is el tud énekelni, ugye színésznői vénája van, illetve stabilan énekel vokált és olvaskottát. Jó, persze, jöjjön, kipróbáljuk. És akkor én így kerültem be a csapatba. Nagyon hálás vagyok ezért a Pistának, mert ide tényleg rettenetesen nehéz volt már egy castingra is bejutni, hogy, és ugye én vokalistaként kerültem be, de miután kaptam ilyen pici kis szólikat, és abból kiderült, hogy egyébként ügyes vagyok, ezért már beleraktak a szóló castingokba, amiket ugye az amerikaiaknak ki kellett küldeni, amiből már az amerikaiak döntötték el, hogy te kaphatod-e meg azt a szerepet, vagy a másik, akit kiküldtek. És akkor én nagyon gyorsan kaptam ezeket a Mulánba is, meg a Szépség és a Szörnyetekben én voltam a komód, akkor, de jött a Herkules, és az egy nagyon komoly casting volt, ugye az embertelen nehéz énekelni való volt. És én azt ott megkaptam az amerikaiaktól, és onnantól kezdve én 20 évig tulajdonképpen minden Disney vagy Pixar rajzfilmben minimum egy sort szólóba, de minden vokált vagy a főszerepet énekeltem.
0: Lassú tánc. Juhász Attila, Bársony Bálint és Lombos Márton szerzeményét Nárai Erikától halljuk.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal, Honti Hanna, Feleki Kamil és Palóc László előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Nára Erika színművésznővel. Színház, szinkron, koncertek, tanítás, elképesztően sokszínű a pályád. De hogyha a jövőre gondolsz, van még olyan művészeti terület, mondhatnék egyébként szerepálmot is, ami kimaradt és nagyon vágysz rá.
1: A világon semmire nem vágyom. Tudod, mire vágyom? Arra, hogy maradjon így. Tehát, hogy nem kellett soha igazából nagyon úgy tepernem, vagy nagyon... Persze nekem sem volt mindig rakétaszerű az, tehát a szakmai életem, tehát nem az volt, hogy kilőttek, aztán ott maradtam. Tehát, hogy persze vannak benne hullámzások. De igazából szerintem úgy volt jó, ahogy volt, és tehát, hogyha továbbra is dob az élet lehetőségeket, azon én bőven beérem. Tehát nem, nincsenek bennem olyan dolgok, hogy úristen, nekem azt még el kell játszani, vagy el kéne, vagy úristen, nekem azt még meg kéne csinálni, vagy nem tudom én. Mert egyrészt ne akard, mert megkapod, és az egyáltalán nem olyan biztos, hogy azt kapod, amit te szeretnél. Sokkal inkább azt gondolom, hogy jöjjenek a dolgok, és én abból megpróbálom a legjobbat kihozni. A másik pedig, hogy 58 éves vagyok, és egyrésztről még nagyon fiatal, ha azt veszem, hogy mondjuk lehetnék már 92 is, ugyanakkor pedig ahhoz meg már elég öreg, hogy tudjam, hogy olyan nagyon sok aktív év már nincs hátra, amikor én ugrabugrálok, és nem tudom én mi. Tehát ezt megpróbálom nagyon tudatosan megélni, és egyébként pedig a legtöbbet kihozni az életből. Például innen megyek vissza haza, és befőzzük még a lecsót, és együtt vagyok a testvéremmel, közben FaceTime-olok a külföldön élő gyerekemmel, átjön hozzám egyébként a volt férjem pont, mert meghívtuk, mondta, ha már itthon van Magyarországon, akkor jöjjön, egyen velünk egy jót, és még két barátunk beugrik, és ez nagyon fontos, hogy legyenek az embernek a szakmai életén kívül olyan barátai, olyan családtagjai, olyan elfoglaltságai, nekem ilyen a focinézés, vagy akár egy olimpia, vagy nem tudom, mit ezekben én nagyon bele tudom tenni magam, és a főzés, a barátaimnak való főzés, vagy befőzés, ami engem föltölt, és én nagyon remélem, hogy én kapok majd az élettől sok-sok évet olyat is, amikor már egyáltalán nem fog számítani, hogy mit játszom, mit énekelek, és mit csinálok, hanem csak az, hogy a gyerekem és az ő családja a közelemben van.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk
1: álltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Jó egészséget kívánok.
1: A legfontosabb. Mert ha egészség van, akkor minden van.
0: Hölgyeim és uraim, Nára Erika színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm én is.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Juhász Attila és Nárai Erika szerzeményét Nárai Erika előadásában. Veled mindenhogy jó!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Kocsis Dénes, Ladinek Judit és Tarnai Kis László is. A hírekig Hankó József és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40

0: a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter Veszprémben. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Folytatódik a változékony idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kis József. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. A kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifakeret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKFÁK-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Tovább növelte előnyét a jobboldali Alternatíva Németországért párt, a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben egy friss országos közvéleménykutatás szerint. Az AfD 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU és Bajor testvérpárja, a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. A felmérést egy héttel azután közölték, hogy az AfD a Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be, egy méter széles kráter keletkezett és kisebb tűz ütött ki. Előzőleg Ukrajna és Moldova is értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a Múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Safe City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Tarnai Kis László, Ladinek Judit és Kocsis Dénes is. Szóka Júliával kezdünk, aki Berényi Lajos csárdását adja elő. Édesanyám, a kendőm!

0: Kottafejek rántól. A Dankó Rádió recept ajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és hogy megszokhatták, vasárnaponként mindig Budai Péter mesterszakács ad egy ötletet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter, mi lesz a mai menünk?
2: Jó napot kívánok, szia Gyuri! Úgy gondoltam, hogy így azért nyár vége felé egy jó kis lucskos káposzta, ugye az is egy könnyű, lehet ezerféleképpen csinálni.
1: Ez ugye nem a savanyú, hanem az édes káposztából
2: készül. Hát az édes káposzta, és ugye ez egy nagy fedőnév, mert lehet olyan, hogy hússal, raguval készült.
1: Oldalassal szoktam én csinálni.
2: Hát oldalassal úgy is finom, meg én dagadót szoktam, mert most képzeld el, hogy a dagadó árértékben, ugye az oldalas nagyon finom, és a dagadó az ugye az oldalas alatt van a szegy rész, árban jobban kijön az ember, ugye, mert nincs benne csont, és majdnem ugyanaz az íz, és egy picit kevésbé zsíros. Tehát ezt a diétázó oldalas evőknek mondom, hogy érdemes dagadóra váltani, nem kikerülgetni a csontot, tehát ez egy olyan lucskos káposzta recept lett, hogy akár kanállal is lehet el. És most egész nyáron többnyire olyan ételeket mondtam, amit langyosan, hidegen, melegen lehet enni. Hát ez a káposzta is olyan. Megcsináltam egy ilyesmi lucskos káposztát, képzeld el, 2003-ban, egy évvel az EU csatlakozás előtt, Strasbourgban az Európa Parlament. Akkora nagy sikere volt, hogy ott tevett a konyhán a parlamentnek az igazgatója, a biztonsági főnök, mindenki. Még újságcikk is volt róla, és nagyon jó bemutatkozás volt ez így egy évvel a csatlakozás előtt. Úgy indul, hogy hagyma, paprika, paradicsom, egyszerre pirítom, párolom, egy kis zsíron, és itt nem teszek alá füstölt ízt, hogy ne nehezítse el. És akkor erre megy rá a friss káposzt. Az egy kicsit meg van párolva, ízesítve van sóval, picike fokhagymával, és én szoktam rászórni rengeteg kaprot. Dobok bele 200 babérlevelet, nem többet, mert a babérnak egy nagyon ilyen durván erős íze van, és akkor fedő alatt párolom, kiadja a levél. Hú, de a legfontosabbat elfelejtettem, hogy a dagadót, vagy az oldalas, vagy a csülköt, tehát ilyen könnyedebb húsokat, a hagymán úgy kicsit úgy megpirítom, ugye? Akkor megy rá só, meg a fűszerek, amit mondtam, és mikor a hús egy kicsit már kiadta a levét, meg elszíneződött, akkor ráteszem az apró káposztát, ugye benne van a kapor, mindenféle. Ha van benne piros paprika, akkor így fedő alatt megpárolom, ilyen közepesnél gyengébb lángot, míg a hús meg nem puhul, a káposzta kiad annyi levet, hogy ne kelljen ráönteni semmit, és akkor egy ilyen kis piros cucc van, én mindenbe szórok rengeteg apróra vágott petrezselymet, és ezt kanállal tálalom étányérben, és mellé van téve a tejföl. Mindenki annyit tesz rá, mennyit akar. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, és jövő héten is találkozunk.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Lovas Róbert és Szenes Iván szerzeményét Kocsis Dénes előadásában. Kislány a zongoránál.

aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, és rabja voltam, mint egy kisdiák.

virág vasárnapján. Kísértelek legelőször boldog asszony útján. A kezedet fogtam,

0: köszönöm a segítséget! Fantasztikus volt! Győrbe kell jönnünk, ha jónak adjuk életünk.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Csonka András adja elő ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével Fényes Szabolcs és Szenes Iván örökzöldjét. Szeretni bolondulásig.

Ősz feje kábul, a szívek kitárul, s a párjához így szól a rokkant.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

0: legényre gyere.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Giancarlo Chiaramello szerzeményét Bradányi Iván magyar szövegével. Nem tudjuk még, hogy mi is vár reánk.

hülye kuli módra utána. Kócot kötött a hajába, másnak lett a babája. Szombaton este azt mondta a babám, hogy ne jár.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Csézi adja elő Hajdú Júlia és Halász Rudolf örökzöldjét. Csak a szépre emlékezem.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 765. adást hallották, Nyári László és zenekara muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 176. adása.

Batonai Bátor zenei útjának egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehet egy hagyományos hangszer megszólaltatásával egyszerre hűnek maradni a népzenei örökséghez, és mégis megtalálni a saját hangot. Ezt a szemléletet tükrözi a Magam útját járom című lemezének gondolata is. Összeállításakor nem egyetlen tájegység vagy népzenei stílusréteg bemutatására törekedett, hanem azokat a dallamokat és zenei élményeket gyűjtötte össze, amelyek meghatározó állomások voltak számára. Így a lemez egyúttal egy személyes zenei önéletrajz is.

A válogatásban egymás mellett jelenik meg a délalföldi tekerős hagyomány, a Bársony Mihályhoz és Szenyéri Dánielhez kapcsolódó játékmód, a kanásztáncok világa, valamint a felső Tiszavidék dallamkincse. A lemezen ugyanakkor különleges helyet foglal el a kalotaszegi román forgatós és szapora, amely a tekerős anyagtól eltérő zenei világot képvisel, mégis fontos, személyes élményekhez kötődik. Patonai Bátor számára a hagyomány nem merev szabályrendszer. A népzene keretein belül a játékos egyénisége, a virtuózitás és a saját zenei gondolkodás is helyet kaphat.

Részleteket hallhattak Patonai Bátor Magam útját járom című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy lét múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jövő héten dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Több száz ember telepítettek ki a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Folytatódik a változékony idő. A szerkesztő Demet Tíme a nevében is jó napot kívánok, a mikrofonnál Kis József. Jövő héten ismét két napon át ülésezik

0: Az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélső jobboldali politikai erő betiltását követelték. Az AfD a múlt vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Közben egy friss felmérés szerint országos szinten tovább növelte előnyét az AfD a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben. 1%-ponttal 29%-ra erősödtek, míg a CDU és a Bajor testvérpártja a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A tűz több épületben károkat okozott. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyos sérültről nem érkezett jelentés. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Indonéziában eddig egy ember halálát erősítették meg, valamint több mint 100 embert kimentettek a vízből a Jáva-tengeren történt hajószerencsétlenség után. A 243 embert szállító jármű Surabayából indult, majd a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok folytatják a kutatást, a többi utas sorsáról egyelőre nincs információ. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Holnap mi készülhetünk záporokra, majd a hét további részében folytatódik a meleg, őszi idő, de eső már csak elszórtan lehet.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a táncházmozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.

0: Jó napot kívánok! Mai Jöttöm be, jártom be című műsorunkban egy fiatal etnoökológus, biológus kutató Varga Anna könyvét mutatom be önöknek a szerzővel, aki szakdolgozatának, majd doktori disszertációjának témájául egy több szempontból kevésbé ismert és kutatott részét választotta a pásztorok világának, mely azonban igen fontos. Ez pedig a Bakony és a Balaton környéki fás legelők és az erdei legeltetés vizsgálata, a terület használattól kezdve mindenre kiterjedően, beleértve a pásztorok ökológiai tudását, az állatok gondozását, gyógyítását, a pásztorcsaládok életét, népművészetét, és ami legalább ennyire fontos, a vidéken az elmúlt évtizedekben újraéledő, sőt felvirágozni látszó állattartást, mely biztosítéka lehet annak, hogy a fiatal legeltető állattartás foglalkozó gazdák, őseik már-már feledésbe merült tudását is tovább viszik. E vidékről való bakonyi dudanótákat hallhattak a Galagonya énekegyüttes előadásában adásunk elején, s mielőtt a kötet szerzőjével készült beszélgetés első részét meghallgatnánk, hadd idézzek: a vadon legeltetése fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilága a Bakony és a Balaton vidékén és azon is túl című kötet bevezetőjéből, hogy megismerhessék a szerzőt, Varga Annát. A természet, az ember és a jószágok legeltetés során szervesen összekapcsolódó, látható és sokszor láthatatlan, de egymást megtartó és megőrző kapcsolatának megvalósulását, eltűnését és újbóli megteremtésének útjait, lehetőségeit szeretném megismertetni ebben a könyvben a 20. és 21. századi fás erdős legeltetési rendszerek és pásztorvilág bemutatásán keresztül. A pásztorvilággal kapcsolatos kutatásaimat meghatározza, hogy nem a népművészet vagy a népzene, néptánc irányából csöppentem a pásztorok közé, hanem úgymond a legelőről. A pásztorok közössége ismeretlen ismerősként fogadott be, és számomra sem jelentett idegenséget a világuk, talán családi örökségemnek és a természet közös szeretetének is köszönhetően. A könyv alapját a doktori kutatásom adja, melynek során több mint 300 napot voltam terepen, közel 100 ember osztotta meg velem tudását, továbbá mint egy 1000 publikált forrást tekintettem át. Ezzel a munkával szeretném egyrészt felhívni a figyelmet, hogy érdemes olyan témákban és helyeken is kutatni, melyek rövidebb, hosszabb időre feledésbe merülnek, vagy amelyek ismeretlenek a köztudatban, másodrészt pedig, hogy van lehetőség a régi, természethez igazodó gazdálkodási módok folytatására, továbbvitelére, ha külső formájában máshogy is, de a belső értékeit, iránymutatóit megőrizve. Harmadrészt, de nem utolsó sorban, köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatták e munka megszületését, kiemelkedően a Bakony, Balaton vidékén és azon is túl legeltető pásztoroknak, gazdálkodóknak, természetvédelmi szakembereknek. Egyetemi tanulmányaim alatt egyre inkább szembesültem azzal, hogy a természetvédelem számára már nem az a legégetőbb kérdés, hogy egy fokozottan védett madárfaj hogyan pihen a vándorútja során, hanem az, hogy legyen pihenőhelye, megfelelő költőhelye, táplálkozó helye, tehát élettere hosszú távon is. Mindehhez szükséges megismerni és megérteni az adott területnek, élőhelynek a történetét, különböző hatásokra adott válaszát, úgymond viselkedését, vagyis növényzeti szempontból vegetáció dinamikáját. A vegetáció dinamikai és ahhoz kapcsolódó tájtörténeti kutatások pedig rámutattak arra, hogy az ember is részese a folyamatoknak, nem csak romboló és káros értelemben, hanem táji és környezeti adottságokhoz illeszkedő tevékenységével a természeti értékeket gazdagítja, formálja, és hosszú távon fenntartásukhoz a legtöbb esetben nélkülözhetetlen is. Ez vált a 2000-es évek elejére a természetvédelem legfontosabb kérdésévé. Mi a legmegfelelőbb kezelése egy területnek, hogyan kell úgy gazdálkodni, legeltetni, kaszálni, hogy az jó legyen a természetnek? Németh Antal olaszfalusi pásztornak köszönhettem, hogy tagjává válhattam a Bakony-Balaton vidékén élő pásztorközösségnek azzal, hogy addig nem nyugodott meg, míg el nem kísértem egy pásztor találkozóra, melyet akkoriban Salföldön tartottak. 2010 óta egyrészt a doktori kutatásom keretében, másrészt azzal egy időben vagy a későbbiekben zajló munkák során mindennapjaim részévé vált a legelők és az ott őrző emberek világa. A pásztorokkal folytatott beszélgetések során számos más érdekes téma is felmerült, mely mutatja, hogy jelenkorunkban is van még mit gyűjteniük a pásztorvilág és az állattenyésztés iránt érdeklődő kutatóknak. Varga Annát hallják.
1: Nemrégiben jelent meg a vadon legeltetése, fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilág a Bakony és a Balaton vidékén és azon is túl című könyv, és most sorra könyvbemutatókra jár Varga Anna. Mihály napján már volt több könyvbemutatója, és novemberben lesz majd Lovason a Márfi házban. Egy olyan könyvbemutató, ami szerintem több szempontból is érdekes lesz, mert hogy a könyvben is szerepel ez a porta, ez a gazdaság is.
2: Ez így van, ez nagy örömünk. Igazából már egy szerzőként én vagyok feltüntetve, illetve szerkesztőnek. Ez nagyon sok ember munkája, hogy ez megszülethetett. Többek között a Márfi ház tulajdonosai, gazdálkodói is jelentősen hozzájárultak tudásukkal, illetve támogatásukkal, hogy ez a könyv megszülethetett. Úgyhogy november 30-án ott lesz egy ünnepélyes könyvbemutató.
1: Hiszen Márfi Bence a porta gazdája szintén állatokat tart. Ő egy új nemzedék, ő folytatott egy családban meglévő hagyományt, vagy ő egy új pásztor?
2: Új pásztor. Budapestről költözött fiatal korában a Balaton felvidékre, de most már több évtizede legeltető állattartással foglalkoznak, illetve ő az egyik, aki 2005 tájéken elkezdték a pásztor találkozókat megszervezni a térségben, abból a célból, hogy a fiatalabb és az idősebb pásztorok találkozhassanak, beszélgethessenek.
1: Kezdjük akkor a kályhától ezt a pásztorkodás történetet, mert talán legjobban, legtöbben a hortobágyi, tehát az alföldi nagy kiterjedésű legelőkön való pásztorkodást ismerik. Az ottani pásztorkultúra híres és közismert, de hát itt is évszázadok óta tartottak állatokat, egészen más körülmények között a táj adta lehetőségek miatt.
2: Igen, így van. A legeltető állattartás ez szerves részét képezi a Balaton felvidék, a Bakony történetének, de ahogy a gazdasági környezet, a táj, a társadalom alakult, úgy változott a pásztorközösség is. A bakonyi pásztorokat, betyárukat ugye népmesékből, népdalokból nagyon sokan ismerhetik és ismerik is, de azt kevésbé tudják, hogy jelenkorunkban is vannak még gyakorló pásztorok, olyan családok, akik legeltető állattartással foglalkoznak.
1: Hogy lehetne néhány mondatban megfogalmazni a különbséget a két vidék állattartása között, hiszen az egy sík terület, nagy területek állnak rendelkezésre az állatok legeltetéséhez, itt viszont a Bakonyban hát egy hegyes-völgyes vidék található.
2: Az a szó jutott hirtelen eszembe, hogy sűrűség, mert hogy ennek a tájnak ugye egy adottsága, sokkal magasabb fokú erdősültsége, illetve maga az, hogy azért a települések is sűrűbben vannak. Ez a fajta fás, erdős legeltetési rend általánosabb, mint mondjuk az Alföldön, ahol szintén vannak sok helyen fák a legelő, meg ott is használják az erdők, de itt annyira szerves részét képezi a legelőknek a fa, hogy így a pásztorok számára nem is jelent különlegességet, hogy van fa a legelőn.
1: Hogy néz ki akkor a Balaton felvidéken a pásztorkodás? Mi a története? Mikortól vannak adataink? És hát több mint 15 év munkája van ebben a könyvben.
2: Egy könyv azért ad egy keretrendszert, úgyhogy a könyvben igazából a 20. század második fele és a 21. század van benne. A térségben a legeltető állattartás az több ezer évre megy vissza. Igazából amióta állattartás létezik, az itt élő emberek is foglalkoztak azzal. Számos régészeti lelet is mutatja ezt, és ahogy haladunk a korban, úgy az írott forrásokban is megjelennek. Ami talán érdekes és szintén úgy elkülönülőbb az általános alföldi képtől, az országban azért sok helyen így volt, de itt azért még jelentősebb, hogy a 20. század közepéig megmaradt a nagy családi legeltetési rendszer sok helyen, vagyis nem egy fogadott pásztor őrizte a főként a teheneket, de egyébként más országot is, hanem a családnak a gyerekei, illetve az idősebb generáció őrző gyerekeknek hívták például a Káli medencében. Úgyhogy még ma is nagyon sok olyan Balaton felvidéki lakos van, aki maga is pásztorkodott gyerekként, de nem pásztor hivatásszerűen. Mondjuk, hogy családnak volt néhány tehene, vagy a hibákat hajtották ki, főként a szünidőben, nagyjából egyébként a legeltetési időszak is arra az időszakra tehető, és ugye így a nyári időben ezek a gyerekek összeverődtek egy bandában, nagyon sok nehézség is volt, de nem voltak egyedül azért a legelőn. Akkoriban még az emberek is jobban járták a határt, meg mindig volt egy idősebb, nyugdíjas falubeli ember hozzájuk csapódott, és úgy azért szemmel tartotta őket, de azért sok esetben voltak olyan helyzetben, vagy hogyha egyedül őriztek, ami tényleg nagyon nehéz volt. Ez sem szabad romantikusan elképzelni. Mindenki számára ez egy nagyon jó élmény volt, illetve ami szintén fontos, hogy ekkor ismerték meg a természetet és a falu határát, és ez egy olyan erős kötődés jelentette a természethez, ami aztán az egész életükben végigkísért. Szintén érdekesség, ugye, hogy itt nagyon sok falusi legelő, igazából az a falunak a parkját is jelentette. Oda jártak ki a gyerekek csak játszani, focizni, a falubeli majálisokat ott tartották, úgyhogy ezért egy legelő az nem csak az élelmük, hanem a közösségüknek is egy fontos helyszíne volt.

0: Varga Annát a vadon legeltetése, fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilága Bakony és Balaton vidékén és azon is túl című kötet szerzőjét hallották, majd kanásztánc dallamokat ifjú Szerényi Béla, Szentkereszti Judit, Juhász Kitti, ifjú Sáringer Kálmán és Lipták Péter előadásában a Balaton felvidék népzenei hagyományának örökségét bemutató Hal, Bor, Némi Birka című albumról, mely nem csak zenéjében kötődik a könyvben bemutatott tájhoz, hanem abban is, hogy a lemezen muzsikáló zenészek közül többen, például Navratil Andrea vagy Császár Dominik, de a környéken dolgozó táncosok, együttes vezetők, Szabó Csaba, Vastag Rihárd és sok más helyi kötődésű fiatal hagyományőrző karolta fel az egykor és ma élő pásztorok zenei és táncos örökségét, tette azt ismertté koncertjeiken, táboraikban, iskolákban, akikhez kézművesek is csatlakoztak, újjáélesztve a bakonyi, balatoni pásztorok művészetét, használati tárgyait. Jöttöm be jártomba című műsorunkban a továbbiakban is a Hal, Bor, Némi Birka című albumról hallanak majd összeállításokat, bizonyítandó, hogy ennek a tájnak milyen gazdag, eddig a nagy közönség számára szinte ismeretlen a hagyományos kultúrája. De most folytassuk a beszélgetést Varga Annával.
1: Kevesen vannak úgynevezett hivatásos pásztorok, akik ebből élnek, hogy bizonyos közösségek állatait legeltetik?
2: Mindig is voltak olyanok, akik ezzel foglalkoztak, egyébként főként még a 19. században, úgymond a nagy birtokokon itt is ugyanúgy megvolt igazából, akiknek ez volt a fő állása, és a kondás vagy a gulyás része volt a gazdálkodásnak, és ugyanúgy voltak a falukban is csordák. Ebbe a térségbe is megvoltak azok az emberek, akiket megfogadtak, de jelen volt az is, hogy maga a család vállalt aktív részvételt.
1: Ennek a vidéknek a birtok szerkezete egyáltalán milyen, mert ahogy mondta, a nagy birtok és a kis birtok, vagy a kis falu közösségek területei meghatározzák a gazdálkodást is.
2: A 19. században itt talán nagyobb arányban voltak falusi közbirtokossági területek, mint egy ilyen nagy alföldi térséghez képest, de itt is megvoltak a nagy birtokok, Eszterházi, vagy a püspökségnek is nagy birtoka volt, vagy a piaristáknak, és mellette a falvaknak a területei. Aztán ugye a 20. század során államosításra kerültek, maradtak a TS területek, fokozatosan fogyott a létszám, illetve sok helyen elmaradt az a fajta közösségi tevékenység, ami a legelő gondozását jelentette, úgyhogy elkezdtek becserésedni, és a 2000-es évek elejére szinte teljesen eltűntek a jószágok, és a legelők is a tájból, mert beerdősültek, becserésedtek, de még ekkor is maradtak olyan pásztorok, akik kitartottak, hál' Istennek, és folytatták a legelő gazdálkodást, és 2010-es években elindult a legelők kitakarítása, a helyrehozása. Számadataim nincsenek arra vonatkozóan, de így azért a 2000-es évek elejéhez képest jelenkorunkban azért több legelő állatot lehet látni a térségben. Sok helyen villanypásztorral őrzik az állatot, de ennek számos oka van. Az, hogy teljes fényében úgymond újra legyen pásztorvilág a térségben, ennek az egyik első fontos lépése, hogy vannak újra a legelő állatok a tájban.
1: Milyen állatokról beszélünk, és akkor nevezzük meg, hogy az egyes állatfajtákat kik legeltették, hogy hívják őket?
2: A jelenkorunkról beszélek, a legelterjedtebb a birka legeltetése, a juhászok legeltetik, vagy juhos gazdák, mert ugye itt is sokszor van úgy, hogy nem olyan nagy az állomány, hogy ahhoz érdemes legyen, vagy szükség legyen megfogadni egy juhászt, ezért be van kerítve a legelő terület, de minden nap ránéz a gazda az állatokra. Szinte teljesen eltűnt a térségből, nemrég volt egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy újra feléleszteni a falusi csordákat az egyik bakonyi településen. Ők a csordások, vagy tehenes pásztorok, akkor a gulyásoknak szokták azokat mondani, akiknek a jószágai nem járnak haza istálóba. Ez szintén így eltűnt a térségből, de nagyon sok olyan szarvasmarha gulya van, akik szinte egész évben kint vannak a legelőn, villanypásztorral őrzik őket. Történetileg leghíresebb jószágja a bakony, meg ennek a térségnek azok a sertések, csürhésnek, kanásznak, kondásnak szoktak nevezni. Sajnos most már gyakorló kondás, kanász, csürhést nem ismerünk. A disznókat ugyanúgy, ahogy a teheneket naponta kihajtották a háztól, a községi legelőre, de ezt a 70-es években megszüntették, úgyhogy azóta erre nem tudok példát. Most már van egy-két olyan külterjes legeltetéssel foglalkozó gazdálkodó, aki tart sertéseket, ugye főként mangalicákat, illetve egyéb régi tájfajta sertéseket. És a térségben régebben is volt, azok pedig a bivajok, amik főként most a nyugati medencében több helyen vannak, de őket is nagy részt villanypásztorral őrzik, mert hogy a területi adottságok nem adnak most már arra lehetőséget, hogy hajtsák az állatokat, ezért a saját területeiken tartják, úgymond ilyen szakaszolt legeltetéssel, de a jószág és az ember közötti szoros kapcsolat így is ki tud alakulni.
1: Mekkora állatállományt tudott ellátni régen ez a terület, illetve ma mennyit lát el?
2: Hát a 20. század második felében is még több ezer állat legelt egy falu határába. Ma már sok falu határába egyáltalán nincsen állat, ahol pedig vannak ott azért jellemzően kisebb szarvasmarhafókák, vannak a fóka kifejezés. Itt a Bakony-Balaton vidékén az állatsereglőknek a helyi megnevezése, úgyhogy amikor elkezdtem itt kutatni, akkor én is meglepődtem, amikor ezt hallottam, hogy fóka. Az, hogy mennyit állatot tudnak legeltetni, az a jelenkorunkban nehézség, például most, hogy aszályos időszak volt, és nem lehetett hova elhajtani az állatokat, ugye csak az az egy legelő terület van. Ilyen esetekben azért régebben, amikor még szabadabban lehetett mozogni a határba, áthajtani akár a tarlókra, akár le a vízpartra, sokkal nagyobb állatlétszámmal lehetett legeltetni.
1: Ez egy ridegtartás, vagy azért télen istállóban vannak az állatok, mert az erdőben nagyon jól át tudják vészelni akár a telet is ezek a csordák.
2: Ez így van, ez úgymond jószágfajtától függ, illetve gazdálkodótól. Vannak olyan gazdálkodók, akiknek a jószágai egész évben kint vannak, van nekik nyitott fészerszerűség, egy istállóval be tudnak állni, de azok rideg jószágfajták, akik ezt bírják, vannak úgymond kényesebbek, sok esetben végig egész télen tudtak legeltetni, de például bizonyos területeken jelenkorunkban nem lehet télen legeltetni, engedélyehez kötött.
0: Varga Annát, a Bakonyi és Balatoni pásztorvilágról írt kötet szerzőjét hallották. Zenéink közül pedig következzen egy összeállítás a Hal Bor Némi Birka című albumról Navratil Andrea, Sós Réka, Borzavári Róza és Juhász Zoltán előadásában.

0: Varga Annát, a Vadon legeltetése című könyv szerzőjét hallják.
1: Egyrészt beszélnünk kell majd erről a jószág és ember közötti szoros kapcsolatról, másrészt pedig arról, hogy ezeket a legelőket említette, hogy rendbe kellett hozni, ki kellett tisztítani. Hát egy pásztor nem csak az állatait gondozza, vagy üldögél mellette, és ahogy a népdal mondja, furulyázgat, hanem rengeteg ismerettel kell, hogy rendelkezzen az állatgyógyítástól kezdve a növényismereten át, hogy mikor mit legeltet, mikor mit szeret az állat. Ezeket az ismereteket, ezeket a több évszázados tapasztalatokat sikerült valahogy átmenteni, mert azért, ahogy mondta, volt itt egy jó nagy űr, amikor majdnem elveszett ennek a vidéknek a pásztor kultúrája.
2: Ahogy említettem, 2005 környékétől megindult az ottani pásztorok legeltetés iránt érdeklődő embereknek egy közösségi, nem is összefogása, hanem elkezdtek találkozni rendszeresen, és ez szerintem egy nagyon fontos pillanat volt, hogy egyrészt egymást is megismerték, illetve mások is megismerték. Én is igazából így kerültem bele ebbe a pásztor közösségbe, és ez egy lehetőséget adott, ugye itt sokan érkeztek akár más vidékekről a térségbe, hogy elkezdjenek gazdálkodni. Ez egy pont, ahol tudnak találkozni az idősebb pásztorokkal, kötetlenül tudnak beszélgetni, kialakul egy barátság, fel tudják egymást keresni, hogy ez egy fontos lehetőség, illetve a másik, amit én megtapasztaltam, nagyon sokan akár lehet, hogy nem is ismertek idősebb pásztort, hanem egyszerűen a saját maguk motiváció és odafigyelésének köszönhetően úgymond a természet és a jószágok visszatanítják. Ez persze azért sokkal több idő, mint hogyha ott lenne mellettük egy idősebb pásztor, de nem lehetetlen ezt visszatanulni.
1: Egy ligetes erdős területen mit esznek meg az állatok? Mi az, amit legelni tudnak?
2: Itt is igazából azért leginkább a fűféléket, a pázsit füveket szeretik az állatok. Ugye az adja a fő táplálékot, de annak köszönhetően, hogy ott vannak a fák, pont ezeket a legelőket úgy alakítják, és alakították ki egyébként már évezredek óta, erre vannak történeti adatok, hogy az úgy hozzájáruljon a legeltetéshez, és ne elvegyen belőle. Maga ez a ligetes tájkép árnyékot ad az állatoknak, akár ilyen zimankós időszakban, illetve nagyon sok plusz takarmányt is tud nyújtani a jószág számára a gyümölcsökkel, a leveleivel is, hogyha szükség van rá. Tudom említeni a fának a törzsét is, mint egy vakaródzó fa, hogy az élősködőket így levakarják magukról a jószág. Úgyhogy sok pozitívummal tud járni, de ez nagyon nagy munkát igényel, hogy ne uralja el ez a fajta növényzet a legelőket.
1: Hogyha a bakonyi Balatonfelvidéki pásztorkodásról beszélünk, akkor szerintem nagyon sokaknak eszébe jut a makkoltatás.
2: Történetileg nagyon fontos volt, hogy maga a legeltetés és a makkoltatás elvált gazdasági és jogi értelemben egészen a 20. század elejéig, ami azt jelentette, hogy a makkoltatásért kellett fizetni. A makkoltatás joga az a föld birtokosé volt. Még legeltetni természetesen a szabályok szerint, de azért nem kellett pluszban fizetni. Szabad tevékenység volt, és ezáltal, hogy ki tudták adni akár bérben egy területet makkoltatni, azáltal bevételt tudott szerezni a területnek a tulajdonos. És sok esetben ez nagyobb bevételt jelentett, mint maga a faanyag egyébként. Olyan nagy értéke volt, amíg ugye nem volt kukorica, igazából addig a mak volt az egyik legfőbb hízlalója a sertéseknek. Több száz kilométert is elgyalogoltak, elterelték az állatokat, hogy makkoltassák őket egy makkos erdőbe, így akár az Alföldről. Ez egyébként a második világháború után szűnt meg szinte teljesen. De maga a makkoltatás azért egy ilyen általános dolog is, mivel hogy mai napig azért makkoltatják a jószágokat. Az annyit jelent, hogy nyár végén, az ősz elején a lehulló makra ráhajtják a jószágokat, és azt feletetik. Amit talán kevésbé tudnak, hogy a juh és a szarvasmarha is nagyon szereti a makot. Természetesen vannak jószágok egyedenként, hogy ki most melyiket preferálja. Azok között is eltérés van, hogy ki szereti inkább a bükkmakot, vagy a tölgymakot, de azért ez egy általános, hogy az egy jó csemege.
1: Ha a dunántúli pásztorkodásról és a bakonyi Balatonfelvidéki pásztorkodásról beszélünk, akkor eddig mi is a dombok közötti településekről és területekről beszéltünk, de hát ebben a könyvben ott van a Balatonparti legeltetés is.
2: Igen, ugye ez egy táj volt, nagyon sokszor egyébként össze is értek, akár fizikálisan is a legelő területek, illetve a bakonyból is lehajtották a Balatonpartra a jószágokat. A 20. század közepéig még nagyon sok helyen megvoltak ezek az egykori legelő területek. A 19. század végén igazából a vasút építésével kezdődött meg ezeknek a legelőknek átalakítása, vagy ezek ilyen vizenyős területek a Balaton partján a lecsapolása. Ma már ez szinte egy elképzelhetetlen, de nagyon sok szép fénykép mutatja ennek a példáját, meg azért meg sokan az idősek emlékeznek. Ennek azért volt funkciója is, mert régebben is voltak száraz meleg nyarak, és például ilyenkor, amikor a dombokon elfogyott a legelő, ahogy mondjuk akár idei évben is szinte már alig volt az ilyen köves, sziklásabb legelőkön mit legelni, ilyenkor a balatonparti vizes, sásos területek kiváló legelőterületet nyújtottak a jószágoknak.

A bogyai éppen akkor vacsorál, te a savanyú rá nyitja az ajtóját.

0: A Varga Annával a vadon legeltetése, fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilág a Bakony és a Balaton vidékén és azon is túl című könyv szerzőjével készült beszélgetés részlete után mulatónóták szóltak ismét a Hal Bor Némi Birka című albumról, ifjú Szerényi Béla, Navratil Andrea, Sós Réka, Juhász Kitti, Samu Zoltán, Hegedűs Gergely Dávid, Seres József, Farkas Zsolt és Pandák Viktor előadásában. Most pedig a Varga Annával készült beszélgetés utolsó részlete következik Jöttönbe jártomba című műsorunkban.
1: Térjünk át akkor a mostani évtizedekre, mert hogy virágkorát éli. Többek között szerintem zenészeknek is köszönhetően ez a vidék, mert hogy számos népzenei lemez jelent meg, számos fiatal kutató népzenész foglalkozik ennek a területnek a néprajzával, és azzal, hogy megismerje a nagy közönség ezt a vidéket. Az ön több mint 15 éves munkája most kézzel fogható. Kiket szólított meg ebben a könyvben?
2: Egyrészt a régebbi pásztorokat, meg felmenőiket, családjaikat, akik mai napig legeltetnek. Most már sajnos az idősebbek közül többen elhunytak, úgyhogy egyrészt ez nekik is emléket állít. Másrésztről pedig úgy neveztem őket a könyvben, hogy a legelőn újrakezdők. Egyrészt magát a legelőt is újrakezdték, mert fel volt hagyva, illetve még amit szintén talán kevésbé ismert, maga a természetvédelmi örök és a Nemzeti Parkok munkatársai, mert számos legelőt igazából nem csak itt a térségben, hanem az egész országban úgymond kezelnek, valójában legeltetnek, legelőgazdálkodást koordinálják, hogyha nem is ők a pásztorokat, de ők azok, akik elkezdték rendbetenni, van ahol saját állatállománnyal, de van ahol bérben ki van adva.
1: Hiszen ezeknek a területeknek is a megőrzésében nagy szerepük van az állatoknak, akik úgymond rendben tartják.
2: Igen, igen, úgyhogy ők voltak, akiket leginkább megszólítottam. Az utóbbi 10-15 évben több olyan gazdaságnak a létrejöttét és megerősödését láttam, akiknek úgy látom, hogy kelendőek a termékei, de igazából a térségben erre még azért lenne lehetőség, de egyértelmű kibontakozás látszódik.
1: Mielőtt bekapcsoltam a Magnót, akkor mondta, hogy igen, nagyon szép ez a hagyomány, de ezt mindig a gazdasági érdekek és irányok szabták meg, hogy hogy tud fejlődni, hogy tud megmaradni. Látnak a mostani pásztorok, a mostani közösségek, családok arra esélyt, hogy ez megmaradjon, fent maradjon, és legyen valami olyan hagyománya, olyan nimbusza, olyan elismertsége, mint mondjuk a ortobágyi pásztoroknak?
2: Egyrészt ugye ezek azért sok esetben ilyen személyes történetek, hogy kinek hogyan alakul az élete, de az elismertség az hál' Istennek úgy érzem az elmúlt években egyre inkább erősödik, és reméljük, hogy ez, amikor ilyen nehezebb időszakuk van a gazdálkodásban, akkor ez megerősíti és tovább lendíti őket. Ez annak is köszönhető, hogy 2019 óta a Lackó Dezső Múzeum koordinálásával átadásra kerül egy Bakony Balaton örökös pásztor elismerés, az idősebb pásztorok kapják, de ilyenkor ugye eljön a családtagok is, meg ez egy nagyon szép ünnep szokott lenni Szent Mihály napján. Veszprémben, amelyik délelőtt egy misével indul, és a pásztoroknak a megáldásával, ami egy nagyon régi hagyomány a veszprémi búcsú keretében, és délután kerül átadásra az örökös pásztor elismerés, ami idén is így történt. Reméljük, hogy ez megerősíti abban őket, hogy milyen nagy munkát végeznek, és ez örömet jelent számukra is.
1: Milyen ünnepeik vannak az itteni pásztoroknak? Ugye a legismertebb a szeptember 29-e Mihály nap, de október 20-a Vendel napja, 26-a pedig Dömötör napja, amelyek szintén kiemelt pásztorünnepek. A pásztor elszámoltatásának és fogadásának napja. Ilyenkor mai szóval élve értékelik az eltelt évet, az állatok hasznát, az állatok gyarapodását számba veszik.
2: Ezek az ilyen hagyományos ünnepek benne vannak a tudatban, de talán azért a gyakorlat ma már más. De még mindig azok az ünnepek meg vannak tartva, akár a Szent György nap, a kihajtás, akkor a Szent Mihály napi ünnep, a november 30-át is ugye András nap. Igazából pont ez a pásztor közösség észrevétlenül is ezekhez az ünnepnapokhoz igazítja a találkozóit, de azért ez mutatja most is a munkának a ritmusát.
1: Ha a fiatal generáció, és nem feltétlenül csak a pásztorok vették át azt a feladatot, hogy ezt a kultúrát megőrizzék, vagy újraélesszék, akkor ehhez hozzátartozik a népművészet is. Járnak-e még Bakonyi Szűrben a pásztorok? Készít-e még valaki? És milyen népművészeti alkotásokat lehet találni, vagy ez a része újraélette az állattartással?
2: Az elmúlt években egyre többen vannak az idősebbek közül is, akik készítettek maguknak azért, hogy ezekre a találkozók napokra így szépen felöltözve tudjanak eljönni. Én úgy tudom, hogy a Pap László szűrkészítő készíti számukra ezeket az új szűreket, de vannak régiek is, amiket mai napig használnak. Úgyhogy a viseletnek a megbecsültsége is nagyon szépen visszajön a pásztorok megbecsültségével. Van olyan, aki bőrözik, illetve van olyan idősebb pásztor, aki pedig a kolompokat meg a csengőket készíti. Szerencsés módon ezek a tevékenységek is jelen vannak még a térségben. Szerencsére több olyan pásztor van, aki nagyon szépen farag mai napig a térségben, és Szabó Csaba, tapolcai néptáncpedagógus és fafaragónak köszönhetően ez a tudás egyre nagyobb közönség számára is átadásra és megismerésre kerül. Talán még így az alföldi és a bakonyi pásztorok között az egyik legnagyobb különbség, hogy a Bakonyban ott ilyen fakampós bottal legeltetnek mai napig, míg azért az alföldön leginkább a fémkampós botokat láthatjuk gyakorlatban, vagy akár a múzeumokban is. Ez egy olyan finom különbség igazából, de nagyon szépen mutatja a táji adottságot, mivel hogy itt van bőven fa, hogyha így a legeltetés közben elkopik egy fakampó, nagyon könnyen tudták pótolni, meg ma is pótolják.
1: Mire való ez a fakampó?
2: A leggyakorlatilasabb az ugye a juhászoknál, a juhoknak, a birkák lábának az elkapása.
1: Mert hogy egy ilyen bot úgy néz ki, hogy a végén, az alföldön akkor ugye fémből van egy hurokszerű, gyönyörűen díszített fémkampó. A Bakonyban viszont a könyv borítóján is ilyeneket látunk. Ez a íves, kampós rész, ez fából van, egy fából van ugye kifaragva a bot vége, és ezt is gyönyörűen díszítik. Ezzel tudják kifogni a nyájból az állatot, egyszerűen úgy, hogy ezt a kampót beakasztják az állat lábába.
2: Ez így van, illetve akik meg szarvasmárhát őriztek, nekik nincsen kampó, de nekik is egy ilyen fa botjuk van, és maga a botnak meg számtalan funkciója van, ami az őrzés közben, mulatás közben, vagy akár csak a mindennapokban tud segítségül eszközül szolgálni.
1: Jellegzetes, hogy kinek milyen botja van, vagy volt?
2: Igen, ez egy nagyon jellegzetes eszköz. A vége, a faragások, messziről látszik, hogy ki mivel foglalkozik.
1: Egy-egy pásztor akár évekig visszajárt egy bokorhoz, egy fához, és alakította a botnak való ágat.
2: És ez mai napig így van egyébként. Megvannak a helyeik, a som az egy nagyon kedvelt, elterjedt alap anyag, és 2-3 évig nevelgetik. Az elmúlt években Szabó Csaba újra szervezett közös botgyűjtés, botpirítás, botkészítést a pásztorokkal. Ezzel is megőrizve, meg oda meghív a fiatalokat, hogy átadják ennek az ismeretét.
0: Varga Annát a vadon legeltetése, fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilága Bakony és Balaton vidékén és azon is túl című kötet szerzőjét, Jöttöm be, jártom be című műsorunk mai vendégét hallották. S ha tehetik, menjenek el Lovasra november 30-án a könyvbemutatóra, ahol Márfi Bencével, a Porta gazdájával is találkozhatnak, aki sokat segített a könyv létrejöttében, sőt, a terelő kutyákról szóló fejezet az ő munkája. Jöttöm be, jártom be című műsorunk végén más vidékek pásztorainak zenei hagyományát idézzük meg a Rozsdamaró zenekar segítségével. Először a Varga Anna által is említett, az állatok terelésében oly fontos csengők és kolompok hangját halljuk, melyekről Palásti János, Bece nevén Sikár, egy, ahogy mondani szokták, virtigli pásztor mesél, majd kalotaszegi táncdallamok zárják októberi Jöttöm be, jártom be című műsorunkat. Vasvári Anna Máriát hallották.

Hallod? Látva. Ezt az ember tanuló hallod a saját, hogy mondjam, a nótának a leszka, ez ki kolompolja magyarul. Nyomták az öreg danótak, hallod. Na én is fütyültem ki valamikor, érted, de ki? Úgy a mély hang, mint a vékony hang.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Benzinkutat ért orosz drón támadás a lengyel-ukrán határon. Kedden dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Folytatódik a változékony idő. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Kis József. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat megállították a határon, az utasokat kimenekítették a vagonokból. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság 6 járásának lakosságát a légi támadás lehetséges.

0: és veszélyére, és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki Máraviradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítettek egy, a térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történelmi levéltáráról szóló javaslatról. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium megsemmisíti a törlést és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. Az első segélynyújtás ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a Múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Szív City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
1: Danko Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Danko Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Jó napot kívánok, 11 óra múlt 4 perccel itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben ma is az elmúlt esztendők legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubjainkon felcsendült produkcióinkból válogatunk, és persze a Magyar Zeneházából. Nagyszabású Gála műsorainkról elhoztam egy-két felejthetetlen pillanatot. Most már is csendüljön fel Rima szombati előadásunkról a finálé. Szász Kati, Egri József, Nádas György társaságában örömmel énekeltük el Tordai Zoltán zenekarának kíséretében Szarvas Lajos és Baligovics Teruska, valamint Madarász Katalin szerzeményét, melynek címe Édesanyám, Kedvesanyám. Majd Bokor János, a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett énekes, a Felkötöm a rés sarkantyúm című dalt adja előtt, szintén Tordai Zoltán zenekarával. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

0: Danko Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Danko Extra című műsorainkban nem csak magyar nótát, hanem népzenét, örökzöldet és például magyar nótát is hallhatnak, mint például a folytatásban, amikor is felcsendül Marica és Zsupán kettőse a Marica grófnő című nagyoperetből. A Szépváros Kolozsvár című dalt halljuk Vörös Edit és Domosztai Sándor előadásában, őket Balázs Tamás zenekara kíséri, majd a Hungária együttes egyik nagy slágerét, az Isztambult természetesen Dolly előadásában halljuk. A vokál szekcióban Bojtos Luca, Egri József és Jó Magam egészítettük ki a legendás énekesnőt. Dollyt idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara kíséri. Jó szórakozást!

Madarász Katalin Szalai Antallal és a zenekarával énekel a folytatásban. 2014-ben a Thália Színház mikroszínpadán ők így együtt léptek fel, és előadták a Fehér Akác című gyönyörű nótát. Hát hallgassuk meg, majd a Megérett a paprika, Megy, és a Faluban nincs több kislány, csak kettő című csárdással folytatjuk a sort. Kolostyák Gyula, majd Karcagi Nagy Zoltán énekel.

0: a kis padra.
1: Dankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Szenes Iván születésének 100. évfordulóját mi is megünnepeltük, egészen pontosan Karcagon, és ezen a Dankó klubon Szenes Iván nagy slágerei is felcsendültek olyan kiváló előadó művészek tolmácsolásában, mint például Csengeri Attila. Ő az Egy Dunaparti Csónakházban című dalt is elénekelte. Hát hallgassuk meg itt a Dankó rádióban, majd a Hull az elsárgult levél című Malek Miklós és Esnagy István szerzeményt Tabáné István adja elő. Fogadják sok szeretettel!

Mészáros János Elek egy országos tehetségkutató, a Csillag születik egyik nagy győztese volt. Örökzöld dalokat, operett melódiákat is repertoárján tart Mészáros János Elek, no meg persze magyar nótákat is. Most az Asszony lesz a lányból című Erős Béla szerzeményt halljuk, Mészáros János Eleket Bangó János zenekara kíséri, majd a Kukorica csalán és a Kertek alatt faragnak az ácsok című csárdást a Dankó Rádió operett előadói díjával elsőként kitüntetett érdemes művész Kállai Bori nyújtja át hallgatóinknak, Lakatos Miklós zenekarával karöltve, majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nóta kettősét halljuk a soron következő dalcsokor zárásaként, valamint az Egy-két csók, Cserebere csók című csárdást Báder Ernő zenekara kísérekkor. Tartsanak velünk!

Magas jegenyefán sárgarigó fészek. Ezzel a dallal folytatjuk műsorunkat. Egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak ránk. Én Budai Beatrix vagyok, és önök a Dankó Extra című műsorunkat hallják. Benne magyar nótákat, operettslágereket és örökzöld melódiákat. Szilágyi Sándor énekel már is, majd az Elment a Lidi néni a vásárba című nagy klasszikus cigánycsárdást 60-i kis Gyöngyi adja elő, és végül a Befogom a lovam című dallal Koltai László érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. A valóságban gyulai és nagybajomi előadásainkon hangzottak el ezek a népszerű dalok. Fogadják sok szeretettel!

Befogom a lopom, befogom a lofam, szöldre festett és gócsérba. Elviszem a búzát, elviszem a búzát, a nagy bajomig.

0: csak én magam elvadok a kaszárnyába.
1: Danko Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: 2024-ben Felső Zsolcán, 2023-ban Sárospatakon is járt a Dankó csapat. Ezekről a helyszínekről hoztam el önöknek Szabó Noémi, illetve Rigó Mónika produkcióját, a Die Juliska aus Budapest és a Mind azt mondják a cigányok című dalt Johann János, majd Hankó József zenekara kíséri. És zárásként hallgassuk meg Máté Péter nagy slágerét, Azért vannak a jó barátok címmel, előadja Szulák André, Lakatos Miklós és Kovács Erik Gála zenekarával. Ez a dal a Dankó Rádió 10. születésnapi Gála műsorán csendült fel a Magyar Zeneházában 2022-ben.

0: Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, találkozzunk jövő héten is ugyanígy 11 óra után 4 perccel, vagy leghamarabb a déli harangszó után. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, ott várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. További szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!
1: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó rádióban.
1: Benzinkutat ért orosz drón támadása lengyel-ukrán határon. Kedden dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Folytatódik a változékony idő. A hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kis József. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat az ukrán hatóságok megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy ukrán dróntámadásban a tatárföldi Nizsnyakamszkban ketten meghaltak, 12-en megsérültek. Csapás érte a zaporizsiai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsikat is. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki Máraviradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt.

0: néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek, az oltásba a tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utónév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja a 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának jogát. A rendszert tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utónévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt törölt a listáról. Kimentettek egy 15 éves fiút Alaszka partjainál, miután több napot töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vizén. A tinédzser bátyjával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szentlőrinc szigetről egy motorcsónakkal, amely eddig tisztázatlan okokból felborult. Két családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Mindenre van garancia, csak a történelemre nem. Mészöny Miklós író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 13-án vasárnap is Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig, és énekeljük együtt a legismertebb magyar népies műdalokat, mint például a Cudar ez a világ című csárdást, Bangó Marika énekel, de előtte még Pék Lászlót halljuk, és a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című dalt. Tartsanak velünk!
3: Jó!

Szeretlek, e szónál nincs szebb a világon, énekli a folytatásban Sánta Zsolt ifjabb Erki Béla zenekarával, majd Nyári Zoltán Miskolci Balogh Zoltán zenekarával a Születésnapodra című dalt adja elő. Pándi Piroska a Nem hiszek én többé már a legénynek, a Vásárhelyi híres promenádon és a Hajnalom csillagom című csárdás nyújtja át a Dankó család minden egyes tagjának Jónás Géza zenekarával, élükön Mátyás Tibor prímással, és a dalcsokor zárásaként Solti Károlyt halljuk, valamint a Most kezdődik a tánc című csárdást. További kellemes időtöltést kívánok!

0: Szól tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a ting, áll a bál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Ótával tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a ting, áll
1: a
0: bál.
1: A vasárnapi ebédnek valahogy mindig más az íze, talán azért, mert ilyenkor nem kell sietni sem. Terített asztal, finom illatok, egy jó leves, meg egy főétel, és ha szerencsénk van, akkor még a süteményeknek is marad hely. De a vasárnapi ebéd nem csak az ételekről szól, hanem arról is, hogy végre leülhetünk egymás mellé, beszélgetünk, egy kicsit megfeledkezünk a hétköznapok rohanásáról. És ahogyan egy jó ebédnek, úgy a jó nótán is az a titka, hogy szívből adjuk. Így tett Farkas Tamás is Szenci Dankó klubunkon, amikor elénekelte az Édesanyám, te jó asszony című hallgatót Bangó János zenekarával. Aztán hallgassuk még meg a Valamikor úgy szerettél, ablakodba gyertyát tettél, a Kék a búzavirág és a Sárga Rigó, Sárga Csikó, valamint a Nem zörög a haraszt című magyar nótát. Farkas Tamás után Nádasdi László, Jenei Gábor és Szeret Krisztina énekel.

Tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Indul így a soron következő dal, Kókai István és Murgács Kálmán szerzeménye, melynek alcíme A hiányzik valaki ebből az utcából. Hallgassuk Simon Boglárkát már is itt a Magyar Zene Rádiójában, majd Csík Józsefet, Csuti Csabát és Gáti Pált. A hallgató után a 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, a Rózsa-rózsa, sárga-rózsa és az Icarica-kukorica című dal csendül fel. Fogadják sok szeretettel!

Itt a Magyar Zene Rádiójában vasárnap délután továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, Cselényi József, majd Hollai Bertalan nóta felvételeit halljuk, az Asszony, ha veszekszik, és Nagy kátyúban elakadt a szekér címmel.

járt hazája, ráncos lesz a romány.

egyedül csak az a lassany öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességbe az asszony. Mert ha felel, megkékül, az utogó asszony hamar megvédül.

tavasz hozott, elvitt az ősz, nem voltam más, csak ismerős. Babos Károly és Szigeti József nótájának második verszaka. Indul így, címe, menj csak tovább az utadon, hallgassuk meg Buta Árpád Attila előadásában, Balázs Tamás zenekarának kíséretével, majd Farkas Rozika a Jaj, de hamis a maga szeme című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. A Volt szeretőm 13 című előadói csárdást Szabó Szilvia nyújtja át a Dankó családtagjainak, és végül az ízletes borocskáról a legendás színész Besenyei Ferenc mesél.

0: Inforádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Volt szeretünk

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
9: Varsóba tartó vonat mozdonyát érte dróntalálat Ukrajnában, közel a határhoz. Kimentettek Alaszkában egy fiút, aki egy hétig sodródott egy felborult csónakon a tengeren. Folytatódik a változékony idő. A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is jó napot kívánok, a mikrofonnál Kis József. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nyizsnyakamszkban 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csapást mértek egy a zaporizsiai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsira is. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki már a Viradóra a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekített embereket egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálatáról.

0: szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Azt szeretnék, hogy maguk választhassák ki a képviseletükre azokat, akiket a legalkalmasabbnak tartanak. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Kimentettek egy 15 éves fiút Alaszka partjainál, miután több napot töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vízén. A tinédzser bátyjával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szent Lőrinc szigetről egy motorcsónakkal, amely eddig tisztázatlan okokból felborult. Két családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat a hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Holnap is időnként nyugaton alakulhatnak ki záporok, majd a hét további részében folytatódik a meleg őszi idő, de eső már nem valószínű.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember közepe van, a nyár már lassan búcsút int, a reggelek frissebbek, a kertekben és a szőlőhegyeken pedig egyre több a dolgos kéz. Ez már az őszelő ideje, amikor a természet lassan számba veszi mindazt, amit a nyár adott nekünk, és amikor a betakarítás, a szüret öröme is egyre közelebb kerül. De szeretett műfajunk, a magyar nóta nem ismeri az évszakokat. Minden egyes napra akad egy aktuális dal, mint például most Mészáros András előadásában a Sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe című csárdás. Hallgassuk meg, mint ahogyan Barabás Izoldát, amikor is felcsendül a Szólj, szólj csalogány című klasszikus magyar nóta. További jó rádiózást!

A Megköszönök néked mindent című dal Szirmai László szerzeménye nagy slágerré vált. Sokan éneklik és még többen szeretik. Szóka Júliát halljuk Tordai Zoltán zenekarának kíséretével. Egy 2015-ös rádiófelvétellel indul a soron következő dalösszeállítás. A hallgatót követően szintén egy jól ismert andalgót hallunk, Kertesház benne egy nyíló rózsa címmel, Víg Ibolya énekel ekkor, majd Dancs Anna Mari Laki Péter oldalán a Nem vagyok szép című népdalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, és Bányai Márton elmeséli majd, hogy ő néki milyen asszonyra is lenne, vagy éppen van szüksége. Bányai Mártont Németh Csicsó József zenekara kíséri. Fogadják sok szeretettel.

Aracki László táncdalénekes imádott nótázni. Saját slágerei mellett a Tália Színház mikroszínpadán 2016. novemberében elénekelte Keresztes Mihály és Pásti Vilmos szerzeményét is, melynek címe Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Hallgassuk meg, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kísér.

Fere János, Nagy Noémi, Éliás Tibor és Kollár Katalin nótázik a folytatásban. Hallgassuk meg sorrendben az Akácos út, a Balaton tükrén táncot jár a szél, a Cigányok sátora és az Azért a legényért nem adnék egy krajcárt című dalt.

szép.

0: Továbbra is itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Most egy személyes kedvenc csendül fel, egy olyan kis rövid nyúlfarknyi csárdás, mely egy Panna nevű lányról szól. Gál Gabriellát halljuk, járok a Sándorral és a zenekarával, aztán Márkus Ilona énekel, ekkor felcsendül a Leszakítják a rózsát a szagáért című dal. Na de most akkor következzen Panna, Gál Gabriellát halljuk.
1: Jóska Panna!

Petőfi Sándor a Füstbe Menterv című versét 1844. áprilisában jegyezte le Dunavecsén. A költő versét szentírmai elemér zenésítette meg. Hallgassuk Smidérius Éva előadásában Toki Balogernő zenekarával, majd Benedek Fikatalin, Kis Károly és Kovács Apolónia nóta felvételeivel folytatjuk a sort. A Rigó fütyre ébredtem, a Fagyban közepében a télnek és a Paprika só, Szó, ami szó című magyar népies műdalt halljuk itt a Tankó Rádióban.

0: igaz lesz talán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi műsorunk idejében. Én köszönöm, hogy velem tartottak. Remélem, így tesznek majd holnap is. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel a déli harangszó és a hírek után itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban a hírek után 2-től 5-ig Gál Zoltánnal tölthetik a délutánt. Jön a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, majd 5 órától a Tudod-e még az én nótám című műsorunk veszi kezdetét, ekkor már Popovics

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Több fontos javaslatról dönthet holnap az országgyűlés. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Folytatódik a változékony koraőszi idő. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszűnt a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek a listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítják a korábbi szakmai alapú elbírálást. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly évvégén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati űrlapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is. A támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határ átkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csaknem 400 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. Csaknem 700 embert

0: Köztük külföldi turistákat telepítettek ki már a virradóra a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Végül az időjárásról: jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futó záporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka általában 17, holnap délután 19-25 fok várható. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Remélem, kedvük is, idejük is engedi, hogy velünk töltsék a következő 3 órát. Mondom ezt a szerkesztő Nemesnik és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. A Kornélokat köszöntjük ma névnapjukon, és azokat, akik szeptember 13-án születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Itt is, és a hivatalos Facebook oldalunkon is várjuk kedves kéréseiket. Mező Zsoltnak párja kérte a nótát Tapolcáról, Gáspár Annit Németh Csicsó József zenekara kíséri: Minek a szőke innékem?

testvérének Sóti Máriának névnapja tiszteletére szeretettel küldi a dalt Bódi Istvánné Erzsébet, jó egészséget kíván, és azt, hogy vigyázzon magára. Feleségének Pimpedli Józsefné Máriának névnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel férje József. Hegedűs Józsefnének névnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jót húga Katica, sógora Pista. Kunmadarason Borsósné dr. Szendrei Mária gyógyszerésznőnek és Kunhegyesen Magyar Györgynének nagyon jó egészséget, sok boldogságot kíván Júlia és László. Fényes György énekel a te drága neved napján.

Kőszegi Zoltánnak, Gyuláról felesége kérte kedves nótáját, Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

válik tagadom egy szó, sem igaz az egészről. Tagadom, hogy csókot adtam, százat is egy végből, letagadom még a fias csókot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom egy szó, sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, az

rajta csillag, fényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészről. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, hazug volt a csillag, fényes mosoly a szeméből.

0: Hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Mészárosné vagyok Sopronból. Szeretném küldeni a dalt a régi volt munkatársaimnak és az 50-be végzett osztálytársaimnak, Babótra. Kérném szépen a tengerész dalt. Köszönöm szépen a stábot és mindenkit üdvözlök. Viszont hallásra.
1: Nagyon köszönöm a hívását, sok szeretettel köszöntjük Önt. Nagykovácsi Ilona énekel, és a dal pontos címe Matrózdal.

Hamzáné Esztike Szentendréről kérte kedvenc dalát, Sáfár Mónikát Csóka Gyula zenekara kíséri, Legyen a horvát kertben Budán.

Budakeszin Stompné Schuller Máriának, nagymamájának boldog névnapot, egészségben gazdag, hosszú életet kíván unokája Vanessa és két gyermeke Kati és Jani. Balatonkeresztúri ismerőseitől szeretettel búcsúzik, és köszöni a sok segítséget, ott léte alatt Ica mama. Újvári Marikát Tardei Zoltán zenekara kíséri a kanyargó Tisza partján.

Bogyainé Erzsikének Gyöngyösre testvére küldi egyik kedves dalát, Kapi Gábor énekel, kísérjő haján a zenekara, Százados úr péntek reggel.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Hajdú Júliáról emlékezünk meg, aki 101 éve született. Rendkívül gazdag életművet hagyott maga után, nem csupán táncdalokat komponált, írt operetteket, revüzenét, rádió és televízió műveket, filmzenéket és kísérőzenéket is. Mesterei között olyan jelentős muzsikusokat találunk, mint Kodály Zoltán és Ránki György. Hajdú Júlia szerzeménye következik, Kovács Felícia, Flóra és Gálvölgyi János énekel, Pest megér egy estet.

Fertőújlakon Lassú Istvánt 70. születésnapján szeretettel köszöntjük. Jó egészséget, családja, drága unokái körében eltöltött hosszú, boldog életet kívánunk. Közelgő házassági évfordulótok alkalmából szívből gratulálunk, és még nagyon sok együtt töltött boldog évet kívánunk. Üzeni Irinke és Jóska. Szomolyán Bakosné Kornis Máriát szeretném köszönteni, ölelő szeretettel, névnapja alkalmából, kedves nótájával, írta Bokor Edit. Drága édesanyámnak, Bata Józsefné Máriának hajdúböszörményben, a Szent István idősek otthonában kívánunk jó egészséget, sok boldogságot. Hatalmas szeretettel öleli lánya Marika, két szép unokája Győzi és Kitti, és veje Győző. Ködmön Máriának, Maca mamának, Martfőn minden jót kíván fia Tamás, Henny, Bori, Tomika, Nimród és Noémi. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, messze van a kicsi falum.

Szívküld és szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mézes Pálné Komlóról kérte a következő dalt, Dóri Józsefet Lakatos Mihály zenekara kíséri, Bazsa Mári libája.

0: édesapinyája.
1: Kabán férjére Rácz Lajosra 85. születésnapja alkalmából emlékezik felesége, aki a 83. születésnapját ünnepli. Nádasdy Lászlót a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Megüzentem a Sarkadi bírónak.
0: Megüzentem a Sarkadi bírónak.

Natasha, here Natasha, yes she had a Natasha. They are not a man, she could not just buy. Én mikor kezdtem a ládámat pakolni, édesanyám, akkor kezdett sigatni, édesanyám, ne sias, köszönöm a nevet.

0: szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Kárnában Jacina Istvánné Marcsikát születés és névnapja alkalmából, Csepreginné Jacina Máriát, Tótné Marikát, illetve unokatestvéreit Nagykőrösön Végné Juhász Máriát, Győrúj faluban dr. Sebestyén Máriát, Salzburg mellett Prémási Csonki Marikát névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti és kíván minden jót Fehérvári János és családja. Gerdesics Ferencet halljuk, egy könycsepp az arcodon.

Száz halombattán Udvari János szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Nagyi Bolyát ifjabb Kállai kis Ernő zenekara kíséri, Tóla Tiszán faragnak az ácsok.

Szepesi Nékati kérte a következő nótát Salgó Tarjánból. Szántai Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Pattogatott kukorica.

Petrovszky Imrének felesége és lánya kérte a nótát lentibe, Kalocsai Zsuzsát Németh Csicsó József zenekara kíséri, Sárgul már a kukorica szára.

Sárközi Kálmánnak Lánya és veje küldi szeretettel a következő nótát Nyírábrányba. Domoszlai Sándort Bangó János zenekara kíséri Ördög bújt a vonóba.

ezt a kopost. Ördög volt a vonóba, attól tízes anóta járjuk rózsám egy csoda módra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre.

Drága anyukájára, Magda Józsefnére, aki 43 éve a bodajki temetőben alussza örök álmát, névnapja alkalmából emlékezik szerető lánya, akinek nagyon hiányzik. Édesanyjára, anyósára és nővérére örök szeretettel emlékezik Mányban Mihályné. Nagy Istvánné fényes létkéről írt drága édesanyjára, aki a Nyírkércsi temetőben nyugszik, halálának 10. évfordulója alkalmából emlékezik szerető szívvel. Veje István, két unokája Rita és Katalin, illetve dédunokájuk Nimród nevében is. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket. Kérnék szépen, Marika nótáját, meg Marika vagyok, ez a legkedvencem nótám, amivel a Vancouver Rádió, ha megörventeztek, szívem, lelkem simogatja. Ez a kedves nóta. Marika, te édes, Marika, te drága. Nagyon szépen köszönöm.
2: A legnagyobb szeretettel küldjük Önnek. Bertán és Simicskó Mária Saroltának szól a következő üzenet. Drága feleségem, nagyon sok boldogságot kívánok. Végtelen szeretettel, férjed István. Hajdúsámsonban Pogácsás Mihályné Marikának születés és névnapja alkalmából minden jót kíván. András Téglásról. Bárány Pál Lászlót ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri. Marika, te drága!

Csak a legnagyobb kedvencekre számíthatnak a következő órában is. Elhangzik majd a kiballagok a vasúthoz, az azt a boldogságot, amit tőled kaptam, és az Ez a vonat most van indulóban című nóta is. Most ifjabb Sárközi Lajos zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. Folytatódik a változékony idő. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek. Hozzátették, a térségben konzuli védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni. Ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő a koszovói demokrata párt képviselői, így nem voltak ott az ülésen. A párt az alkotmánybírósághoz fordul a határidők túllépése miatt. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Mi Hazánk szerint a párt nemzeti elkötelezettségű jelöltjei egyaránt alkalmasak alkotmánybírónak. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek, nyugat felől fokozatosan

0: Megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka általában 11-17, holnap 19-25 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Szívködi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Drága férjemet szeretném köszönteni 70. születésnapján Mexikóban. Kívánok és kívánunk még jó egészséget, boldogságot. 4 gyermeke, menyei, veje és 8 unokája, és párjuk nevében. Szerető felesége, Lassú Istvánné. Ócsán Sinkó Marikának kíván nagyon boldog névnapot Érdről, Magdé. Menyének Samuné Balázs Marikának, nővérének Ozsvári Marikának, komasszonyának Pálinkásné Samu Marikának és valamennyi Mária nevű ismerősének. Szeretettel küldi a dalt Samu Alfonzné Herédről, és egyben fájó szívvel emlékezik anyósára, Makai Máriára és Ángyikájára, Nagy Marikára. Kevert Lászlóné drága kislányának Kisigmándon, Máriának soha el nem múló szeretettel kíván a jóisten áldásával hosszú boldog életet. Korda György énekel, Virágeső.

0: Sásdi Ferencné Balatonfüreden szeretné meghallgatni a következő nótát. Kalinánikőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, Hencidától Boncidáig.
1: Hey!

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Marika 73. születés és névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát. Kutasi Katalint, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Kiballagok a vasúthoz.

Toldosné Terike, soproni hallgatónk, legnagyobb kedvence Sárdi János tőle kért dalt, kettő is elhangzik, kísér Járóka Sándor zenekara, Hely édesanyám eresszen el a bálba, és az Ennek a kislánynak rövid a szaknyája című nóta következik.

barna, szól is, de hozzá ezt a barnát. Még a barnát szolongatom, ezt a szemkét, ezzel aztán. Még a barnát szolongatom, ezt a szemkét, ezzel aztán.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Attól Jánosnénak vetenyére, feleségem névnapja alkalmából kívánok erőt, egészséget, sok-sok szeretetet és boldogságot. Ezúttal szeretném megköszönni azt a 44 évi göröngyös utat, amit végigjártunk, amiben több volt a rossz, mint a jó, de a szeretet mindig átsegített. Egy kis dallal szeretném neki megköszönni Kovács Erzsitől, szeretlek akkor is, amikor nem akarom.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, és mostantól azt kívánom, hogy csak jó dolgok történjenek önökkel, Kovács Erzsi énekel.

komdorosan Ádám Rózsikára örök fájdalommal, szeretettel emlékezik Lestján Pál. Férjének Nagy Jánosnak Hajdúszoboszlón 84. születésnapi alkalmából minden jót kíván szerető felesége és családja. Mozsár Imrét Horváth Lajos zenekara kíséri azt a boldogságot.

Nyár lett a tavaszból, virultak a rózsák. Eljöttek a kedves

Kedves hallgatóink, egy különösen szép őszbehajló dallal folytatjuk a műsort. Majd elmossa az őszi zápor, ez a címe. És ebben ott van az elmúlás, a búcsú, de ugyanakkor a remény is, mert ahogy az eső eltünteti a nyomokat, úgy az idő is képes elsimítani a fájdalmat, és új évszakot hozni az életünkbe. A dal zenéjét Hajdú Júlia, szövegét Szenes Iván írta. Ez a párosítás is jól mutatja, milyen fontos korszakot képvisel Hajdú Júlia a magyar könnyűzene történetében. Ezen a hétvégén itt a Dankó Rádióban ráemlékezünk. Az 1982-es felvételen Géczi Dorottya énekel, kísér a Stúdió 11, majd elmossa az őszi zápor.

Fekete Lászlónak Nagykovácsiba egy régi ismerőse küldi a következő nótát, Bangó Margitot Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Nem tudja más, csak mi ketten.

lába. Szegedi Károlyné kérte a következő dalt Egerszalókról, Kovács Zsuzsát a Körmendi Együttes kíséri, Jaj, de jó a habos sütemény.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Ecsiből Katalin vagyok. Szeretném a 63. házassági évfordulónkat ünnepelnénk vasárnap, mivel a drága férjem már az nincs köztünk, és azért meg ünnepeljük, és azt a számot kérném szépen, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Szép emlékeket kívánok a dalhoz. Szőlősi Emese énekel, kíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara, ahogy én szeretlek.

Csajsné Marika Albert Irsán névnapi alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Csanyteleken az idősek otthonában Morvai nénak névnapi alkalmából sok szeretettel kíván jó egészséget Hajdúné. Farkasné Terike is kérte a dalt. Zárai Márta előadásában Homokóra.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Mennyért Béláné férjével együtt szeretné hallani a következő dalt? Békésen, Ladinek Juditot Patai Zoltán zenekara kíséri, Zöldre van a rácsos kapu festve.

Számos percen Fodor Fannikának nagyon jó egészséget, boldogságot kíván. Kerek születésnapja alkalmából sok-sok szeretettel, Fodor mama. Bodai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri. Érted szól ma minden nóta.

Földessy Károlyné Komáromból kérte a következő dalt egyik kedvenc előadójától, Egri József énekel, kísér Bangó János zenekara, Csókra csókot.

Edelény Finkén Bobay Istvánné Margót köszönti családja és rokonsága 70. születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Máté Péter énekel, most élsz.

barátjának, Pandor Lászlónak szeretettel küldi a következő nótát. Hajdú Szoboszlóra, Zsuzsa. Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri. Süvegemen Nemzeti Színrózsa.

körben Takács Imrének 86. születésnapja alkalmából szeretettel kívánnak minden jót, volt határőrtársai, nótástársai, rokonok, ismerősök, barátok. Jenei Gábor, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Ez a vonat most van indulóban.

0: Ez Hénes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hadd ajánljak figyelmükbe néhány csalogató dalcímet a következő órából. Fehér őszi rózsa nyílott, hogyha ír majd édesanyám, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A hírek után folytatjuk, addig Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: A híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Holnap ismét ülésezik az országgyűlés, átalakítanák az utónév kérelmezés rendszerét. Egyre több felé beborul az ég, elszortan lehetnek futózáporok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Holnap napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Mi Hazánk mozgalom Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszék vezetőt, Laki Takács Péter volt bírót, Pápai Ákos ügyvédet, valamint Szmodis Jenő jogtudóst jelöli a posztra. Radikálisan átalakítaná az utónévkérelmezés rendszerét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek a listáról. A tervek szerint a minisztérium megsemmisíti a törlést és visszaállítja a korábbi szak mai alapú elbírálást. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balett társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kormányzatot, hogy ne bízzon meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Tüntetés szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokban a hazai és az uniós gyakorlat összevetését, valamint a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg, a közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy szerelvény, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat. A két állomás között szünetel a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 21 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.

után. Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort a harmadik órával. Bács Kornélt szeretettel köszönti nővére Tapolcán névnapi alkalmából, Szeredi Krisztina énekli a nótát, kísér a Rajkó zenekar, halkan pengesd ezt a csárdást.

0: a tél, én azt hiszem.
1: Szénásiné Kati Kisvárdáról két húgának küldi szeretettel a következő nótát. Hatvani Kis Gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Egy asszonynak 9 a lánya.
2: Egy asszony.

0: Szívföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok. Kedvenc virágom az őszi rózsa, abból is a kék és a fehér. Nemrég hallottam az önök adásában a fehér őszi rózsa kezdetű dalt. Szeretnék meghallgatni. Jó egészséget kívánok kedves minnyájuknak, és köszönet a lelkes munkájukért. Üdvözlettel, Marika!
2: Köszönöm a hívását. Valóban az őszi rózsa egy gyakran megénekelt virág. Következzék az, amelyet ön említett. Szalai László énekel kísér Lakatos Sándor zenekara Fehér őszi rózsa nyílott.

Balázs Ferencnek felesége kérte kedvenc nótáját Gyuláról. Várnai Adrient ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Csendesen, csak csendesen.

0: Dávodan Varga Istvánnak 73. születésnapja alkalmából jó egészséget, minden jót kíván szerető felesége Éva, fia István és lánya Szilvia családjával, illetve szerető édesanyja. Köszönti az ünnepeltet és köszöni a tőle kapott sok segítséget Ilonka. Sárosi Mihályt Banda Marci cigányzenekara kíséri, hogyha ír majd édesanyám.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról.

írja meg, hogy magán kívül megsiratott-e valaki. Írja meg, hogy házunk előtt áll-e még a nyár.

0: Áram völgyén éterike Kalocsán szeretné meghallgatni a következő dalt. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Jó a lány, szép a lány.
1: Jó.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is, 5 óráig, mint a hét mindennapján. Lehovszky Károlyné bátyjának kérte kedvenc nótáját Hévízről, Kis Attila Andort, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Csicsak rózsám hallod.

kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Hajdú Júlia zeneszerző munkássága előtt tisztelgünk, 101 éve született. Most Törőcsik Mari és Bodragi Gyula énekel, egy menet, két forint.

Cseke László drága nehére, akit 3 éve veszített el, emlékezik örök szeretettel és fájdalommal. Takács Bélát Boros Lajos zenekara kíséri, jaj, de messze estél tőlem.

0: meg szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Danko Rádió stábját és hallgatóságát. Szeretném hallani az Ember egy léha, egy könnyelmű senki nótát. Köszönöm szépen Anna Döbröközről.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Ifjabb Domahidi Lászlót, Tarnai Kis László kíséri zongorán. Az Ember egy léha, egy könnyelmű senki.

az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak.

az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Senki, és mégis most mi?

Kurucné Piroska Miskolc Tapolcáról kérte a következő dalt. Pataki Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Zöld a petrezselyem.

0: Nekem is csak meg kell szoknom.
1: Cegléden Samuné Marikát és Regőjben Dékány Ferencnét névnapjuk alkalmából köszönti Lécser Jánosné Regőjből. Keresztlányának Debreceni Józsefnének nagyon jó egészséget kíván Lénárd Daróczról Tatár Istvánné. Nádasdi Lászlót Johann János zenekara kíséri Lehullott a rózsalevél.

Szuhai Istvánné albertírsáról valamennyi szigeti fercsi rajongónak kérte a tánccsárdásokat, Berki Péter és zenekara kísér.

benne a betyár, mégsem leszek a császár katonák. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyár.

0: tartanának.
1: Barta Lászlóné hugának, Marikának Győrbe küldi a Bajadérból Rajami dalát, Dolhai Attila énekel, kísér a Budapesti Operettszínház műzikkel együttese.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A következő órában Popovics László várja önöket, ma Csabával beszélget, aki a régi disznóölések hangulatát idézi fel, azokból is a szép közös emlékeket. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gázoltán vagyok, remélem a jövő héten is több délután töltünk együtt itt a kívánságműsorban. 2-től 5-ig. Most a Cimbalom Brothers játszik. Viszont hallás!

0: kislány.
1: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
2: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Holnap ismét ülésezik az országgyűlés. Hidrogeológiai világkonferencia kezdődik Budapesten. Többnyire borult idő lesz a folytatásban is. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Holnap napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Mi Hazánk mozgalom Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszék vezetőt, Laki Takács Péter volt bírót, pápa Jákos ügyvédet, valamint Szmodis Jenő jogtudóst jelöli a posztra. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő alapítványa, számolt be róla az RTL Klub híradója. Egy másik 15 milliós támogatást azonban még nem utaltak vissza. Utóbbinál nem tüntették fel pontosan, mire kérik a pénzt, mégis kifizette az NKA. A kulturális alap támogatásai ügyében a kormány és az adóhivatal is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kormányzatot, hogy ne bízzon meg olyan vezetői szereppel olyanokat, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Holnap kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Őszi bormustrát rendeznek a Szegedi Dóm téren. Több mint 120 bortermelő várja az érdeklődőket. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A rendezvényre az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves, gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Éjszaka általában 11-17. Holnap délután 19-25 fok várható. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket! Újabb hallgató, újabb történetek és három kedvenc felvétel. Kezdődik a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ha ön is részt venne a műsorban, mondja el a nevét és telefonszámát a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, vagy küldjön levelet a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mindenképpen jelezze a jelentkezésnél, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Mikor már a tetőfokára hágott a hangulat, akkor már jött a jókedv és a zenélgetés és a vidámság.
0: Egy 44 esztendős úriemberhez látogatunk, Kocsord településre. Úgy hívják, hogy Csaba. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

Und die Tür.

0: Addig csókolj, míg az órán a mutató egyszer-kétszer körül megy. Jól tudod, a szerelemnél nem fontos az egyszer egy. Addig csókolj, míg az órán a mutató egyszer-kétszer körül megy.
1: Dankó Rádió. Kezd helyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.
2: Igen?
3: Üdvözlöm, Popovics László vagyok a Dankó Rádióból, és a Csabát keresném.
2: Üdvözlöm, Disznós Csaba vagyok.
3: Üdvözlöm, Csaba, a kedves felesége vette föl, jól hallottam, ugye? Más hang volt.
2: Igen.
3: Jó, jókor hívom egyébként?
2: Igen.
3: Ön dolgozik, vagy már nyugdíjas?
2: Hát most szabadságon vagyok.
3: Szabadságon van. Mivel foglalkozik egyébként, megkérdezhetem?
2: Egyesületnél dolgozom részmunkaidőben. Hát virágkötés, tésztagyártás, koszorú gyártása. Hát én megváltozott munkaképességű vagyok, nem tudom, hogy emlékszik-e rám, hogy már beszéltem.
3: Igen, emlékszem rá, csak azért szoktam ilyenkor egy kicsit így kvázi kiprovokálni, hogy mondja el, mert hogy az, hogy én emlékszem rá, az még nem jelenti azt, hogy minden kedves hallgató emlékszik rá. Ugye nem is tudom, mikor beszéltünk utoljára egyébként, emlékszik arra? Mert arra én nem emlékszem.
2: Tavaly.
3: Hát régen. Szóval, hogy megváltozott munkaképességű, és akkor ennek kapcsán jött ez a munka. Mivel foglalkozott még ezen kívül? Tehát milyen munkákat tudnak elvégezni a megváltozott munkaképességűek?
2: Hát tésztagyártás folyik a cégünknél, koszorúkészítés, most van olyan, hogy a gyümölcsökből, tehát paradicsomot gyártunk, lecsót raknak be a hölgyek, ilyen tevékenységgel foglalkozunk most, és tehát az otthonnak próbálunk besegíteni az öregek otthonának, az öregek otthonába, és akkor ezt továbbítsuk a részükre.
3: Értem.
2: Eddig még nem dolgoztam sehol, mert rokkant nyugdíjas vagyok, szabadidőmben szívesen zenélek, és szintetizátor a zenésborújázom. Aktívan működik egy szabadidős tevékenységünk Máté Szalkán a Csökkent Látó Klubja, és akkor ott aktívan részt veszek, és akkor segítem a sorstársaimat, amennyire lehet.
3: Értem. Jól van, Csaba, most nem kell senkit se segítenie, hanem csak ki kell választania azt a három nótát, amit szeretne meghallgatni, és egy kicsit ezekről fogunk beszélgetni. Szóval Csaba kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk a mai napon. Már is mondom a dalt, amelyet kért. Te akartad, hogy így legyen. No, hát ki akart, mit és mikor? Ezek a kérdéseim lennének ezzel a dallal kapcsolatban. Nos, Csaba?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A dal, amelyet választottam, azért, mert mikor még itthol, tehát mikor még nagyszüleimmel éltünk, akkor nagyon gyakran előfordult ez a dal, hogy disznóvágáson és családban elég gyakran hallgattuk ezt a dalt, és énekelgettük szeretettel ezt a dalt elég gyakran énekelgettük.
0: Hát úgy tudom elképzelni, hogy ment a mondjuk egy ilyen szóváltás arról, hogy mekkora a kockákra vágják a zsírszalonnát, és akkor, amikor sikerült egy méretet eltalálni, akkor mondjuk, ha valami probléma volt vele, akkor valaki mondta az egyik családtag a másiknak, hogy te akartad, hogy így legyen.
1: Hát igen.
0: Nem tudom, megvan az, hogy disznóöléseken van az a pont, amikor így néha összevesznek az emberek? Bizonyos munkafolyamatokon? Emlékszik ilyenre?
1: Mindig megoldottuk a kisebb-nagyobb konfliktusokat.
0: A megoldás az mindig van, csak hogy van egy ilyen pont, amikor ugye más elképzelések vannak, például a szalonna kocka méretéről.
1: Hát, mikor már a tetőfokára hágott a hangulat, akkor már jött a jókedv és a zenélgetés és a vidámság.
0: Így van, így van. És ez a dal, ez akkor gyakorlatilag kimondottan erre az eseményre emlékezteti? Mindig itt hangzott el a leggyakrabban?
1: Hát igen, most már egyre kevesebb van ilyen. Tehát egyre, most már nem tartanak ilyet, még falun sem.
0: Igen.
1: Régebben sokkal gyakrabban jöttek össze az emberek, a szomszédok akár, és akkor volt egy vidámság, szórakozás, lehetett szórakozni, egy kicsit beszélgetni, máshonnan is a családtagok összejöttek arra az egy alkalomra, és akkor tehát lehetett tudni, hogy mi van a másikkal, ami most nem nagyon lehetséges már a mai elkorcsosult világban, úgymond.
0: Uh-huh. Értem. Hát akkor hallgassuk meg ennek emlékére a dalt, jó? Igen. Hallgassuk meg ennek emlékére a dalt, mármint ezen események emlékére. Te akartad, hogy így legyen. Ez jön tehát Csaba kérésére itt a Dankó Rádióban.

gondolom, hogy lett volna, ha nem így akartad volna.

0: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, és hallgatjuk az egyik kedvencét mindjárt, Vallomásra küldöm a szívemet. No, kinek?
1: Vallomásra küldöm a szívemet néked. Ezt úgy jött, hogy amikor a párommal megismerkedtünk, úgymond ez a dal szólt, és én is nagyon gyakran játszom ezt a dalt, Kék, és akkor ez ilyen a fülbe mászó dallam volt, és nekem is megtetszett, és ennek apropójából kértem ezt a felvételt, hogy ön legyen szíves lejátszani. Gyakran kérik tőlem is, mikor összejövünk a Csökkent Látók klubjában, és akkor idős Nénik bácsiktól ezt nagyon szívesen veszem, mert mindig van mit tanulni, úgymond, és akkor ők olyan szívesen éneklik ezt a dalt, meg én is, és akkor ennek apropójából én újra megszerettem volna itt hallgatni a Dankó Rádióban.
0: Hogyan ismerkedtek meg egyébként a párjával? Elmeséli nekünk?
1: Persze, hát ő is ott dolgozott egyesületnél, ahol most én jelenleg vagyok, én már 13 éve, és akkor itt történt meg ez a megismerkedés, és akkor már, tehát itt volt az a pont, ahol megismerkedtünk.
0: Mm-hmm. És olyan a munka folyamatok közben érezték azt, hogy van közös téma, van közös rezgés, vagy hogyan kell elképzelnünk?
1: Hát beszélgettünk szünetekben, találkoztunk, beszélgettünk, és akkor összeköltöztünk, úgymond, ilyen próba kapcsolatban, és immár ez 17 éve tart, mert egy 17 éves lányunk is született, úgymond. Mm-hmm. Hát már van egy 17 éves lányunk, akinek ma volt, vagyis tegnap volt a névnapja.
0: Uh-huh. Értem. És emlékszik még arra, hogy milyen virágot vitt a párjának? Mi volt a kedvence? Ez nem becsapós kérdés, csak...
1: Hát nem, az első találkozáskor úgy rózsát illik vinni, hát azzal igyekeztem neki kedveskedni.
0: Milyen színű rózsát szeret egyébként?
1: Hát piros rózsa volt, amit vittem neki, hát ezt a kedvence.
0: Na hát ezt a piros rózsát is felidézhetjük most, meg elküldhetjük a dalt is neki, jó? Hiszen erről szól. Vallomásra küldöm a szívemet. Ez jön tehát Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: dal.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk piros pettyes ruhácskádban. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Ismét a párjáról fogunk beszélni ennek kapcsán, vagy valami teljesen más téma?
2: Hát amikor én ezt a dalt hallottam, akkor hát akkor még nem volt úgymond párom, és akkor egy hölgy odajött hozzám, és akkor ezt a dalt kérte, és ennek apropójában vele is megismerkedtünk, de ez nem tartott úgy sokáig, és akkor ezt a felvételt kérte tőlem, hogy piros pettyes ruhácskádban láttalak meg téged.
1: Mm-hmm. És már említette többször, hogy kérték öntől például ezt a dalt is. Az mit jelent? Valamilyen hangszeren játszik? Jól sejtem?
2: Igen, és szintetizátorozom és furujázom.
1: Értem. És akkor ezek szerint különböző helyeken fellép? Hol szokott zenélni?
2: Hát a szabadidős tevékenységet szoktam folytatni a munkahelyemen is, ahol jelenleg vagyok, és csökkentlátó klubjában szoktam baráti társasággal úgymond szórakoztatni őket, meg magamat is egyben, és ennek apropójából szoktam ezt játszani.
1: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen vannak ilyen zenés-táncos összejövetelek a klubban?
2: Igen, két hetente szoktunk általában.
1: Azt a mindenit. Hát az eléggé rendszeres program, azt kell, hogy mondjam. Elég sűrű program, nem?
2: Hát igen, két hetente csütörtökön.
1: Na, hát akkor hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott, jó? Piros pettyes ruhácskádban. Ezt hallgatjuk tehát itt a Dankó Rádióban, Csaba kérésére. Piros.

0: legyen lépre, mint.
1: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Csaba kedvenceivel. Jó kis dalokat hozott, és örülök, hogy beszéltünk arról is, hogy hogyan ismerkedett meg a párjával. A 17 éves gyermeken kívül, akit említett, van még gyermekük, mert hallottam a háttérben egy kisebb gyermek kacagását meg.
2: Nincsen. Nekünk csak ez az egy van, nem is szerettünk volna, úgymond, többet.
1: Uh-huh. De tökéletesen elegendő, nem?
2: Igen.
1: Na hát sok sikert neki az életben, jó? Én nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, kívánok minden szépet és jót. Isten áldja önöket.
1: Nagyon szépen köszönjük önnek is minden jót. Vigyázzon magára, Csaba. Viszont hallásra! További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra, Popovics Lászlót hallottam.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 176. adása.

Katonai Bátor zenei útjának egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehet egy hagyományos hangszer megszólaltatásával egyszerre hűnek maradni a népzenei örökséghez, és mégis megtalálni a saját hangot. Ezt a szemléletet tükrözi a Magam útját járom című lemezének gondolata is. Összeállításakor nem egyetlen tájegység vagy népzenei stílusréteg bemutatására törekedett, hanem azokat a dallamokat és zenei élményeket gyűjtötte össze, amelyek meghatározó állomások voltak számára. Így a lemez egyúttal egy személyes zenei önéletrajz is.

A válogatásban egymás mellett jelenik meg a délalföldi tekerős hagyomány, a Bársony Mihályhoz és Szenyéri Dánielhez kapcsolódó játékmód, a kanásztáncok világa, valamint a felső Tiszavidék dallamkincse. A lemezen ugyanakkor különleges helyet foglal el a kalotaszegi román forgatós és szapora, amely a tekerős anyagtól eltérő zenei világot képvisel, mégis fontos, személyes élményekhez kötődik. Patonai Bátor számára a hagyomány nem merev szabályrendszer. A népzene keretein belül a játékos egyénisége, a virtuozitás és a saját zenei gondolkodás is helyet kaphat.

Részleteket hallhattak Patonai Bátor Magam útját járom című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem a

0: Baleset nehezíti a vasúti közlekedést a Hegyeshalmi vonalon. Borult kora őszi idővel kezdődik a hét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Benzinkútba csapottak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőn. Közben tengeri drónok közötti összecsapásról számoltak be az ukrán hatóságok. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Az esetről egy videófelvételt is közzétettek. Ezen az látszik, ahogy egy ukrán drón géppuskájával elsüllyesztette egy távirányítású orosz járművet a Fekete-tengeren. Idehaza tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg, a közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár holnaptól vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezér tere és Szabadságtelep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés. Az utasok a Győr és Lébény Moson-Szent Miklós között pótlóbuszokkal szállítják. A környéken közlekedő helyközi buszokon a vonatjegyeket is elfogadják. Jelenleg 19 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon még lehetnek derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap 19-25 fok várható. 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

holdas este, miért vagy szíven veszve? Énekelte Raffai Erzsébet és Svéd Sándor Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon. Ifjabb Johann Strauss egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettjéből, a Denevérből idézzük fel most a bécsi operett könnyed, elegáns hangulatát. Fogadják szeretettel az Ó, hogyha művésznő lennék című dalt, Süle Dalma, Szabó Dóra és Pető Ádám előadásában. Ezután pedig Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből csendül fel a Messze a nagy erdő Fisül Mónika előadásában. Kísér Ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Valahol Európában című musical Radványi Géza azonos című filmje alapján készült. A musical zenéjét Dés László szerezte. A dalszövegeket Nemes István írta, míg a szövegkönyvet Böhm György, Kocsmáros György és Horváth Péter közösen alkották meg. A darab nem csak a háború borzalmait mutatja be, hanem az összetartozás, az elfogadás és a szeretet erejét is hangsúlyozza. A musical ősbemutatóját 1995-ben tartották a II. Világháború befejezésének 50. évfordulója alkalmából a Fővárosi Operettszínházban, Horváth Péter rendezésében. Most hallgassunk meg egy részletet Szinetár Dóra és Berecki Zoltán előadásában. Nézz rám! Túl az Óperencián!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Andrew Lloyd Webber, Tim Rice és Miklós Tibor Jézus Krisztus Superstar című musicaljéből Nagy Anikó énekelte a Nem tudom, hogy szeressem című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következzék Kálmán Imre, Zsuzsi kisasszony című operettjéből a Jaj, Zsuzsikám. Az előadó Kádár Szabolcs János, kísér ifjabb Berki Bélai zenekara. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A magyar színháztörténet két páratlan és felejthetetlen alakja, Psota Irén és Márkus László. Mindketten rendkívüli színészi egyéniségek voltak. Psota Irén játékát különleges temperamentum, humor és érzelmi gazdagság jellemezte. Márkus László pedig eleganciájával, utánozhatatlan humorával és sokoldalúságával vált a közönség nagy kedvencévé. Ha pedig ketten álltak egy színpadon, na abból mindig emlékezetes pillanatok születtek. Tematikus hétvégénk főszereplője Hajdú Júlia zeneszerző. Így most az ő egyik nagyszerű szerzeményét idézzük fel. Erdődi János szövegével a Cigaretta duettet hallhatjuk Psota Irén és Márkus László előadásában. Túl az Operencián.

0: cha-cha-cha, és végig szívni már. Menség, cha-cha-cha, cha-cha-cha.
1: Cha-cha.
2: Túl az operencián. Minden, ami színház, minden, ami zene, a Tankórádióban.

Kedves hallgatóink, Jerry Herman Hello Dolly című musicalje a műfaj egyik igazi klasszikusa. Címadó dala pedig már régóta önálló életet él. Fülbemászó dallama, derűje és eleganciája generációk óta magával ragadja a közönséget. Most egy felejthetetlen művész, Galambos Erzsi előadásában hallhatjuk, akinek utánozhatatlan egyénisége, humora és színpadi eleganciája különleges szint adott ennek a dalnak is. Jó szórakozást kívánunk!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Szenes Iván Emerton díjas érdemes művészre, íróra, dalszövegíróra, dramaturgra, zeneszerzőre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1924. április 25-én született Budapesten. Szenes Iván az ezerszínű művészember, 1949-től már a Fővárosi Népszórakoztatási Intézetben dolgozott, majd nem sokkal később a legendás Vidám Színpad alapító dramaturgja lett. 4 évig az Országos Cirkuszvállalat Varieté osztályának és szabadtéri színpadának volt a művészeti vezetője. Majd a Győri Színház következett, a Pesti József Attila Színház, és ismét a Vidám Színpad, ahol kabarékat, színdarabokat írt a közönség nagy örömére. Szenes Iván minden idők legjátszottabb és egyik legnépszerűbb szerzője. Több mint 2000 sláger, 200 színdarab, tucatnyi film és sok sikeres tévéműsor fűződik a nevéhez. 2010-ben, a mai napon, szeptember 13-án csatlakozott az Égi Társulathoz, óriási életművet hagyva az utókorra. És most következzen ebből az életműből egy részlet, a Dobói Nagy György és Szenes Iván, Charlie Nénye című zenés daljátékából, Baberli dalát Gál Völgyi János énekli. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Szegrédi Edit. Az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés.

0: kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Tisza mások mellett Ligeti Miklóst és Kronovszki Nórát javasolja a posztra. A Fidesz korábban jelezte, nem vesz részt a folyamatban. Tüntetés szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balett társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kormányzatot, hogy ne bízzon meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A holnap kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Jelenleg 16 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futószáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon még lehetnek derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A családi nótákban különleges erő rejlik, hiszen egy-egy dallam nem csak a fülünknek szól. Műsorunkban ma is olyan dalokat kínálunk, amelyekben ott él mindaz, amit őseinktől kaptunk, és amit mi is tovább adhatunk a következő nemzedéknek. Köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják. Ma is szívből szóló dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szám. Amit megtisztelő figyelmükre. Elsőként Bősi Szabó László énekét halljuk, akit Szomora Zsolt és zenekara kísér. A Volt-e már szívedben fájdalom című andalgó érkezik. Ezt követően 2 újabb nóta csendül fel ugyanebben az előadásban. A De jó prímás van itt a csárdában, és a lőre-lőre cudarlőre. Majd egy jól ismert csárdással hozzuk el a magyaros életkedvet, a ritmus örömét. Kemenes Sarolta énekét Boros Lajos és zenekara kíséri. Nem zörög a haraszt. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai.

0: családunk nótáit hallják, ahol a magyar dallamok és hagyományok értékei elevenednek meg estéről estére. A folytatásban dr. László néptánc oktató, etnográfus és pedagógus osztja meg velünk nótás dalos örökségét. László 1963-ban született Hódmezővásárhelyen. Vallja, hogy hagyományainkat minden nemzedéknek újra fel kell fedeznie és tovább kell adnia. Néprajzkutatóként és koreográfusként a magyarság kulturális örökségének kutatásán és megőrzésén dolgozik. Szívügyének tekinti a néptánc, a népzene és a tradicionális magyar viseletek ápolását. Gyűjti és tanítja a Kárpát-medence gazdag tánc hagyományait, miközben előadásaival és oktató munkájával a magyar kultúra szeretetét közvetíti a fiatalabb generációk felé. Dr. Lászlót hallgatjuk.
1: Nagy családból származom, 11 gyermekes családba születtem bele. Én vagyok a 9., és anyukám vonalán volt a nagyapám volt bőgős, zenész emberként, és a dédszüleim azok Kalotaszegről származnak, és anyukám is ilyen nótás embernek tartotta magát, meg mi is szeretjük őt hallgatni, hogy énekelt sokat. Én mindenképp ide hoznám vissza, hogy az édesanyám vonalára ezt a nótás érzést, vagy egyáltalán a nóta kedvelését.
0: És volt-e olyan dal, vagy olyan élmény, ami hozzá kötődik?
1: Igen, mindenképpen voltak olyan dallamok, amit ugye a Palotaszegén is használnak, olyan csárdás dallamot, ami már ugye átszűrődött. Akár a műdalban is már benne van. Anyukám azt nagyon kedvelte ezeket a csárdás dallamokat, azokat nagyon sokszor énekelte, és én már a gyerekként, mikor ő énekelt, akkor én arra elkezdtem mozogni, elkezdtem táncolni, és ők erre figyeltek föl.
0: Mi volt a legfontosabb impulzus, amivel aztán tovább lehetett indulni?
1: Minden zenét, ha meghallottam, akkor én már arra mozogtam, táncoltam. Elsőként beírattak zeneiskolába a szüleim, kicsi gyerekként, tangoharmonikára. És én éreztem, hogy nem jó úton vagyok, nem hangszert szerettem volna tanulni, és utána a tanárok véleményére anyukámék elvittek a Hódmezővásárhelyen, születtem, és kisgyerekként is ott éltem, és akkor elvittek az ottani néptánc együttesbe, a szüleim beirattak, na és én azt gondolom, hogy ott indult el a pályám, ott kaptam egy olyan lendületet, egy olyan impulzust, ami elindított ezen a pályán. Nagyon egyszerű a titok. Az elhivatottság és a szív. Tehát, hogy hogyan lehet a gyerekeket úgymond megbabonázni, becsalni ebbe a mozgalomban, én azt gondolom, manapság nem azt mondom, hogy nehéz, de nem is egyszerű. Ebben a fölgyorsult világban, hogyha a gyerek jelent, hogy ő nem akarja ezt meg ezt csinálni, akkor rábólint a szülő abba a pillanatba. Tehát nagyon nehéz. Meg kell tudni találni azokat a módszereket. A 21. századi embernek a füle más, szoktuk ezt mondani, de így is van. Másképp hallja a zenét a 21. századi ember vagy a gyerek, mint mondjuk a múlt században. És olyan zenéket kell megtalálni, meg olyan módszert, amivel a fiatalokat, akár a 8 éves gyereket is meg tudom fogni, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Mert aztán szépen csöpögtetem be neki akár a népzenéket, a népdalokat, és majd rá a táncokat építjük. Egy olyan értékes kultúra van a kezünkben, ami kimeríthetetlen. Én azt gondolom, hát ugye a porgatós táncjaütest hoztam most legutóbb létre, 17 évesek leszünk, és itt 4 csoporttal működünk, óvodás csoporttól egész felnőtt korosztályig. Megmutatjuk, rávezetjük, hogy ezekben a zenékben is hol van az érték. Hát ugye, mint említettem, hogy nekem a dédszüleim Kalotaszegről, Méráról származnak, és nyilván elsősorban a Kalotaszeg vidéke az, ami megérint nagyon.
0: A családunk nótáit hallják, ahol a magyar zenei hagyományok legszebb pillanatai találkoznak a lélekhez szóló dallamokkal. Most Erdély egyik különleges zenei világa elevenedik meg előttünk, a Megyfahéj zenekar előadásában kalotaszegi dallamok csendülnek fel. Kalotaszeg gazdag népzenei öröksége évszázadok óta a magyar kultúra egyik legszínesebb kincse. Lendületes ritmusaival, díszes motívumaival és érzelemmel teli muzsikájával minden alkalommal magával ragadja a hallgatót. A népzenei összeállítást követően egy örökbecsű magyar nóta következik, amelynek dallamai szövege sokak számára a hazaszeretet és az összetartozás érzését idézi. Ott, ahol zúg az a négy folyó, Farkas Rozika előadásában Johann János és zenekara kíséretével hallhatjuk a nótát.

0: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Most a magyar operett egyik népszerű színművésze, Peller Károly osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát. A Budapesti Operett Színház művészeként, a színpad és a zene világának elhivatott képviselőjeként sok emlékezetes szerepben találkozhattunk vele. Most pedig azt a dalt választotta, amely számára különösen kedves. Itt a családunk nótáiban.
1: Peller Károly vagyok, színművész. Édesanyám, aki Budapest legismertebb jegyértékesítője, nagyon szereti az operetteket, főleg a vidám dalokat. Azt hiszem, neki a legnagyobb kedvence a Csárdás királynőből a Jaj, cica.
0: Kedves hallgatóink, Kálmán Imre világszerte ismert és egyik legsikeresebb operettjének, a Csárdás királynőnek egy máig népszerű sikerdala következik. A darab dallamai immár több mint egy évszázada hódítanak a világ színpadain, és ma is ugyanazzal a lendülettel, bájjal és könnyedséggel csendülnek fel. És ez a most következő felvétel számomra különösen kedves és fontos, hiszen Király Helmet születtem, azon a felvidéki településen, ahol 2015-ben először vittük határon túli helyszínre a Dankó Klub műsorát. Ezen a felejthetetlen estén pedig Peller Károly is színpadra lépett, Lakatos Miklós és zenekara kíséretében. Következzen hát Peller Károly előadásában Bóni dala, a közismert Jaj, cica, a 2015. október 26-ai Király Helmeci Dankó Klubból.

Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Tematikus hétvégénken Hajdú Júlia zeneszerző slágereiből válogatva, most képzeletben felszállunk egy sétahajóra. Ez a hajó a szabadság, a gondtalanság és a romantikus nyári esték szimbóluma. A folyó lassan viszi előre a hajót, mögöttünk marad a város zaja, előttünk pedig egy különleges este. A sétahajó zenéjét Hajdú Júlia szerezte, a szöveg Bradányi Iván munkája. Zeneszerzőként Hajdú Júlia rendkívül termékeny volt. Több száz táncdalt, dalt, filmkísérő zenét, áriát és szerenádot komponált. Emellett rádió és televízió műsorok, operettek, revük és táncvittek számára is írt zenét. Jöjjön hát a könnyed fülbemászó dallam itt a családunk nótáiban, amely egyszerre játékos és nosztalgikus, igazi hangulat idéző táncdal. Az előadó Ambrus Kiri, a 60-as évek népszerű táncdal énekesnője, aki bársonyos hangjával hamar a közönség kedvence lett. Az 1982-es felvételen a Stúdió 11-et és a Magyar Rádió vonós tánczenekarát halljuk.

0: Kedves hallgatóink, itt a családunk nótáiban olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi hagyományhoz, vagy fontos családi eseményhez kötődnek. Ezekben a dallamokban, mintha nagyszüleink, édesanyánk, édesapánk hangja szólalna meg bennük újra. Most a zeneszárnyán egy különleges szegletébe utazunk a Felvidéknek, mégpedig az Ungvidékre, egészen közel a szlovák-ukrán határhoz, Kisszelment szomszédságába. Itt található Szirénfalva, egy apró, hangulatos kisközség, ahol a magyar szó, a hagyomány és a muzsika még ma is élő valóság. A folytatásban szirénfalvai kedves hallgatónk Kis Gizella Val nótás dalos örökségéről.
1: A 60-as évek második felében nálunk kezdődött ilyen énekcsoport, tánccsoport. Szóval ők is mindent daloltak, hát mi próbálunk utána egy kicsikét a hagyományba menni. Dalolgatunk is nagyon szívesen, és mindenkinek igen nagy örömére válik. Hát mindeneket dalolunk, ami a környéken van. Sokat szirénfalvasiakat is dalolunk. Eljutottunk azért a Bíbor Piros Szép Rózsa versenyre is, ahol bejutottunk a döntőbe, aztán a döntőbe ilyen ezüstsávosok levelet kaptunk.
0: Annak idején, ha most visszaemlékezünk, amikor ön kislány volt, szülők, nagyszülők, kitől örökölte ez?
1: Anyukámtól is, ő is nagyon szép hangja volt, aputól is, neki is nagyon szép hangja volt, én mindig dalolva jártam. És akkor mentem férőz, azt mondta nekem nagyapa, jaj, anyám, de kár, hogy elmegy, mert már nem fogom hallani így a hangodat. Sokat tanultam azoktól, akik tőlem idősebbek voltak, én meg kislány voltam. Nálunk valamikor régen, hát a lányok 80, 10, mikor mennyien verődtek össze a faluba, és akkor ő kézen fogva a falun dalolva jártak, mink meg milyen kis gyerekek mentünk utánok hallgatni, hogy ők miket dalolnak. Abból, amiket mink, hát legszebben szeretjük azt, hogy sűrű csillag ritkán ragyog az égen, azt elmondhatom. Rengeteg ilyen van, ilyen kerti, meg kert alatti, felvégesi, alvégesi, mert nálunk régen nem utcanevek voltak, hanem csak úgy, hogy alvég, felvég, mezővég. Mert ugye nálunk folyik a szirén, hát a szirénről is rengeteg dalunk van. A Szirénfalva, ugye az Nagykaposról eljövünk ki, mert ott így szokták mondani, innen már a busz sem megy tovább, megfordul, vissza kell neki menni. Hát ott van a Latorca, ott van a Szirén folyó valamikor régen, és arról is neveztük el magunkat, meg van egy szép tavunk, a Palaksató. 200 méterre ott van tőlünk az ukrán határ. Úgy szoktuk azt mondani, hogy az ember a népdallal, vagy ezekkel a dalokkal, hát az örömét, a bánatát, mindent ki tud fejezni. Mindenre van valamilyen dal. Nálunk is megy a Dankó Rádió reggeltől estig, a férjemnek mindig az megyen. Úgyhogy hát nekem messze van a kicsi falunk. Sokat dalolunk az, ami a Dankó Rádióba is megy.
0: Legyenek ezek a szép dallamok iránymutatóak.
1: Jó Isten hallgassa meg, úgyhogy legyen így.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta sokszor olyan érzéseket is kimond helyettünk, amelyeket talán mi magunk sem tudunk szavakba önteni. A szülőföld iránti szeretetet, a hazavágyódást, az otthon emlékét, mindazt, amit a szívünk mélyén őrzünk. Elsőként Tolnai András énekében ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével halljuk a Messze van a kicsi falum című nótát, amely 2024-ben az év magyar nótája szavazás győztese lett. A felvétel a 2024-es Dankó Gálán a Magyar Zeneházában készült. Tolnai András számára különösen emlékezetes esztendő volt 2024, hiszen a Dankó Rádió magyar nótadíját is átvehette. A hazavágyódás után pedig egy bájos, romantikus dallal folytatjuk. Budai Beatrix énekli a Kertes ház benne egy nyíló rózsa című andalgót Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Kondor Ernő dala egy békés, szeretettel teli otthon képét idézi elénk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

0: kellemes vasárnap estét és további jó rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. 20 óráig dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával, a családunk nótáival, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban Csengeri Attila musical és operett színészt hallgatjuk. Osszák meg velünk önök is édesanyjuk, édesapjuk kedves dallamait. Írják meg kedvenceiket a dankoradio@mtva.hu címre.
1: Csengeri Attila színművész vagyok. Drága édesanyámról szeretnék most itt mondani 2-3 mondatot, akivel még pici bölcsis koromban együtt jártunk be egy áruházba a Blaha Lujza téren. Annak az áruháznak a tetején voltam én bölcsödés, anyukám pedig ott konfekció osztályon volt osztályvezető helyettes, és nagyon-nagyon szerette abban az időben, de természetesen később is, Kovács Katit, a fantasztikus hangú énekes hölgyet. És ha már így az édesanyámról beszélek, akkor mi mást hallhatnánk Kovács Katitól, mint azt a nagyon megható dalt, amelynek az a címe, hogy Úgy szeretném meghálálni.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban két gyönyörű dal, két korszakból, kétféle zenei vallomás érkezik, de mindkettőben ott van valami, amit újra és újra jó meghallgatni. Elsőként Kovács Kati énekel az 1979-es felvételen az Úgy szeretném meghálálni című dal csendül fel. Gábor S. Pál és Szenes Iván dala a hála és a szeretet egyszerű, őszinte érzését fogalmazza meg, ezért is vált sokak számára örök emlékké. Majd egy nagy klasszikus operett dallam következik, Kálmán Imre Marica grófnő című művéből Taszíló dala a Hely cigány Csengeri Attila előadásában, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. A 2024-es Karcagi Dankó Klubban rögzített felvételen egyszerre van jelen a magyaros temperamentum, a szenvedély és az operett utánozhatatlan hangulata.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul idősebb Magyar Imre és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártás vezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzsereink D-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Biztonságban vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimentett magyarok. Bormustrát rendeznek a Szegedi Dóm téren. Borult esős idő várható. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy

0: rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is. Holnap kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről is egyeztetnek. Őszi bor mustrát rendeznek a Szegedi Dóm téren. Több mint 120 bortermelő várja az érdeklődőket. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A rendezvényre az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. A szakemberek mustkóstolást is, illetve mustkóstolót is tartanak. Meghalt Kardos Sándor, Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzetművészetdíjjal kitüntetett szakember, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csak nem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, az Egészséges Erotika, a Glamour, valamint a Hídember című alkotásokat. Fotóit több külföldi városban is bemutatták. Kardos Sándor 82 éves volt. Jelenleg 14 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap először keleten, majd máshol is beborul az ég. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. A pontos idő 20 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Mai népzenei műsorunk első felébe jól énekelhető, népszerű, közismert, új stílusú dalokat választottam. Utána a pásztorok és betyárok zenei örökségéből hallhatnak részleteket, énekesmesterek és táncházas zenekarok felvételeit. Kezdjük jászsági dalokkal. A Ha bemegyek a Lehel szállodába című dupla albumról választottam a Dobroda zenekar Dulai Zoltán és Pál Mihály felvételét, az énekes Kovács Nél Lajos Kriszta, Majorosi Marianna, Bolla János és Szoboszlai Balázs.

Hévíz Györki és Tápió Szecsői szintén új stílusú dallamok szólnak Táncházban című műsorunkban. Az első összeállításban az énekes Kubinyi Júlia, a másodikban Lesti Istvánné Velkei Mária, a prímások Hrusz Szabolcs és Pál Mihály, a zenekar többi tagja Tóth Gergely, Pál Lajos, Desider Olá Axman, Seres Vilmos és Terék József.

0: Pásztorok dalai következnek Táncházban című műsorunkban. Először Kádár Ferenc, a dévaványai népművészet mestere énekel, majd játszik nádsípon, s aztán a Csínom Palkó kezdetű dalt játsza el tárogatón. Az 1891-ben egy pásztor családba születő Kádár Ferenc volt az, akit egy egész ország ismert meg, mikor megszólaltatta Lehel Kürtjét. Kádár Ferenc éneke után pedig sárréti népdalokat énekel a püspökladányi sárréti népi együttes.
1: Az énekre ma csengő a virág, lejette a kárba a rezide, hely, rezido, rezido, rezido, kis angyalom, ne várj többet. Ha felmegyek a budai hegyre, piros almát szedek a kötőmbe. Piros alma tele van féreggel, az én szívem is keserűség.

0: Ismét egy eredeti felvétel következik, most Szatmárból, Csengerből. Simon János betyárnótája után pedig a Szeredás Együttes játszik hortobágyi hajdúsági betyárdalokat. A Szeredás Együttes vendégei pedig Bíró Gergő, Berde Sándor és Dzsupin Pál.
1: Gondolkodik-e magából, hova menjen éjszakán? Hova menjen éjszakán a barna jasszony ablakára? Bekopogtat petyár módra, van-e ide hazagal? Nincsen ide haza gazda, kerülj betyár az ajtóra. Kész van az ágy, meg van vetve. Gyere betyár, feküdj be.

Egy fél után egy az óra. Kelj fel, bekár virod óra. Ürügyeid mind aluszina. Még a kutyát sem ugatom. Hortobágynak széles vize, kis

volt a vágy híres csárda, zondállal van körülölve. Ezért van az kerülállva, bekári szikocsárda. Kutya bekár, most gyere ki, hatvár megye várj neki. Mit tesz nekem hatvár mező? 12-en jöjjön. Be is lejtett az ablakon, piros vég fúj az asztalon. Szeretője, zsebkendője, aludjénel van már nekem. Sír az anyám, sír az apám, sír mind a testvér bátyám. Ne sírj anyám, ne sírj apám, te se sírjál testvérbe. Ne

Gömöri, Osgyáni nóták következnek. Az énekes Agócs Gergely, akit Hrusz Dénes, Hrusz Szabolcs, Nagy Zsolt és Mohácsi Albert kísér. A Stán Táncházban című műsorunkat egy rövid eredeti felvétel zárja. Illés becenevén Vak László zenekara muzsikál hallgatót, csárdást és gyors csárdást, szintén a Gömöri Osgyánból. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban indul vasárnap este a Népek dalai világzenei válogatásunk. Egyrészt spanyol világzenét hozunk majd a Cserengó jóvoltából hamarosan, de érkezik majd egy Tuareg banda Algériából, Imarhán, így hívják őket, szülőföldjük inspiráló hétköznapjainak feldolgozására vállalkoztak dalaikban. Az algériai Tuareg sivatagi rockot játszó banda. A nevük tehát Imarhán, 2006-ban alakították a zenekart, a dalaikba helyi költők, zenészek alkotásait is beemelték egyéb iránt. És ha már itt tartunk, az első felvétel is egy megzenésített vers. Szabó Balázs bandája érkezik a Végszavak című felvételükkel. Ez a Keringés című albumuk utolsó trackje. Tóth Krisztina mellett Grecsó Krisztián is jelen van ennek a dalnak a kapcsán, hiszen a Végszavak című zárótételt ő szerezte. Jön tehát a Szabó Balázs bandája itt a Dankó Rádióban. A Népek dalait világzenei válogatásunkat hallgatják.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Csárángó zenekar felvételével folytatjuk a Dankó Rádió műsorát. 2010-ben alakult Barcelonában, kizárólag katalóniai megyékből származó tagokkal. Természetesen latin zenét csinálnak, belecsempészve a reggae mellett a jamaikai muzsikát, a pop és a rock zenét is. Az indulás évében csak egy kis demójuk volt, de felfigyeltek rájuk, és már a rákövetkező évben turnéra indultak, és a legfontosabb spanyol zenei fesztiválokra hívták meg őket. 2012-ben jelent meg első teljes nagy lemezük, amelyen rögtön a katalán zene meghatározó alakjaivá váltak. Ezután már európai turné következett Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Angliában és Dániában. 2017-ben jelent meg korongjuk El Corda la Terra címmel, amelyen 14 nagyszerű muzsika szerepel, olyan vendégművészekkel, mint Manu Chao vagy a Cat Empire. Utóbbival készült a következő felvétel, jön tehát a Csárángó zenéje, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, Spanyolországból.

Bankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy Tuareg kvintettel megyünk tovább, a nevük Imárhán, és mindjárt szól egy dal 2022-es harmadik nagylemezükről. Az első korongot még 2016-ban egy saját maguk által épített stúdióban vették fel. Erről pedig azt mondják, épp oly derűs, mint a sivatag, ahonnan előbukkant. Azóta már profi stúdiójuk is van, amely a szaharai régió zenész közösségét hivatott szolgálni, azokat, akik talán még soha nem fértek hozzá csúcs kategóriás felvételi körülményekhez. A 22-es lemez címe megegyezik a stúdió nevével, Abogé. A zenekar vezetője, Saddam, azt mondja, itt teret adnak a szélnek és a természeti energiáknak, a napnak és a homoknak. A színeiket a zenén keresztül mutatják be. Hihetetlen melegséget ágyaztak ezekbe az egyenletes, lendületes ritmusokba és a türelmesen pengetős akusztikus gitárokba. Az Imárhán zenei világa mindig is kiterjedt volt. A Tuareg nép hagyományos hangzásán alapul, de további stílusokat is elegyítenek vele. Legtöbb dalszövegükben megfogalmazzák azt az aggodalmat, kétséget, amelyeket népükkel kapcsolatban éreznek, mert hisznek abban, hogy a Tuaregek csak együtt tudják megoldani problémáikat. Ők jönnek, az Imárhán itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

a Dankó Rádióban. Jövő héten pénteken este a Párnográszt zenekar koncertjét hallhatják. Alapításuk 1987 óta őszinte szenvedéllyel és megkérdőjelezhetetlen hitelességgel képviselik a roma kultúrát. A Párnográszt tagjai nem csupán zenészek, hanem közösségi szereplők is. A zenekar alapfelállása szűken 10 tag, de a szabolcsi Paszab községben, ahol alakultak, a falu szinte minden lakosa énekes és táncos is. Ezért alkalmanként akár 20-an is zenélnek. És a zenekar mellett néha egy 10 tagú tánccsoport is szerepel.

A Párnográszt pályafutása során számos nemzetközi fesztiválon és eseményen vett részt. Többek között a dal 2016-os Eurovíziós nemzeti válogatójában is, ahol döntőbe jutottak a Már nem szédülök című dallal. Az angol Songlines magazin szerint ők nem a cigányzene forrását használják, hanem ők maguk a forrás. A zenekar valódi kulturális missziót folytat tehát, amely a cigány kultúra megőrzését és népszerűsítését szolgálja. Zenéjükben a szekerek zörgése, a szoknyák pezsgő forgása és a pálinka édes illata egyesül, létrehozva egy olyan atmoszférát, ami meghittséggel tölti el zenéjük hallgatóit.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, indul a Népek Dalai világzenei válogatásunk második órája. Hamarosan a Los Lobos érkezik az USA-ból. Egy mexikói amerikai rock együttes, ugye 73-ban alakult a Kaliforniában egyébként. A középiskolában találkoztak a tagok, és elhatározták, hogy saját együttest alapítanak. Az első nagylemezüket 3 évvel a megalakulásuk után adták ki, 1976-ban. Egyébként a Desperado című film zenéjét is a Los Lobos szerezte. Ők érkeznek tehát hamarosan, majd jön Svájcból egy művész, Junior Chaka. A 2000-es évek eleje óta nagyon aktív a svájci úriember. Játszott Dél-Amerikától Afrikáig, Szlovéniától Csehországig, sok világzenei színpadon, még Iránban is koncertezett. Jön tehát Svájcból Junior Chaka. Elsőként azonban az óra nyitó felvételeként magyar zene, a Karaván Família érkezik. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei válogatásunk.

itt a Dangó Rádió, benne pedig a népek dalait hallgatják. Nem csak nevében kötelezte el magát a vadságnak a Los Lobos, vagyis a Farkasok nevű mexikói-amerikai rock együttes, amely 1973-ban alakult meg a kaliforniai állambeli Dixonban. Az alapító tagok ugyanis egy laza vad időszakban, kamaszkorukban találkoztak egy USA-beli középiskolában, és elhatározták, hogy saját együttest alapítanak. Első nagylemezüket 76-ban adták ki, és azóta sem álltak le. Még 21 album került ki a kezeik közül, valamint sikerült betörniük a filmiparba is, ugyanis a Los Lobos szerezte a Desperado című filmzenéjét is, de ismertek arról is, hogy a bluestól a latin zenén át a rockig mindent el tudnak játszani. Mostanában minél egyszerűbb dalokat akarnak írni, és azt mondják, ez nem könnyű. Egyszerű és mégis átütő erejű dalt írni nehéz, mivel le kell csupaszítani hozzá a lelküket, és ez nem könnyű folyamat. A most következő nótával szerintem igencsak jó munkát végeztek, őszinte és vad, akárcsak maga a zenekar. Ők jönnek most itt a Dankó Rádióban, a Los Lobos, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A most következő előadónk Junior Chaka, a 2000-es évek eleje óta nagyon aktív svájci művész. Karizmatikus személyiségével pedig igen gyorsan nagy rajongótábor szerzett magának hazájában. Nem is volt kérdés számára, hogy nemzetközi viszonylatban is szeretné megismertetni zenéjét. Így nevezett a regi egyik zenei megmérettetésére, az Európai Regi versenyre, amelyet fölényesen meg is nyert 2009-ben. Első szólóalbumát 2007-ben rögzítette La Jungle címmel, majd ezzel egész Franciaországot végig turnézta. Még ugyanebben az évben kiadta következő albumát, amelyet szenegáli vendégművészekkel mutatott be Európában. Junior Chaka teljes őszintességgel énekel az egyetemes értékekről és egyszerű szavakkal olyan fontos témákra is felhívja a figyelmet, mint például a bolygónk állapota. Bevallása szerint nem naív, de tudatos és világos üzeneteket szeretne átadni a világ minden tájáról érkező hallgatóságának, tekintet nélkül azok származására és kultúrájára. Eddig 17 országba jutott el dalaival, játszott Dél-Amerikától Afrikáig, Szlovéniától Csehországig, sok világzenei színpadon, és még Iránban is koncertezett. Jön tehát Junior Chaka Svájcból, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Világzenei magazinunkat a most következő szarajevói születésű énekes dalszerző Amira Megyunyanin már egész fiatal korában biztos volt benne, hogy hazája népzenéjével szeretne foglalkozni. Szülőföldje zenéjét Szevdáknak vagy Szevdalinkának hívják, és a hazai kultúra szerves része. A szó egyébként a Szevdá állítólag török és zsidók közvetítéssel az arab nyelvből került a közép-délszlávba, és a portugál fado kulcs szavához hasonlóan leginkább egy aféle kézzel nem fogható, sajátos életérzés sűrített leírására használható elvágyódás, sóvárgás a másik személy vagy hely után. Az énekes ennek a népszerű zenei stílusnak tiszteleg első lemezén is, amelyet 2003-ban vett fel. A művész ezután is aktívan alkotott tovább, 2010-ben egy stúdióalbummal jelentkezett Zomra címmel, amely nagyobb arányban kortárs harmonikára épült, néhány tradicionális dallammal megfűszerezve. Most a 2020-as zenei terméséről következik a Nincsen jogom senkit szeretni című dala, amelyben vegyes érzelmeit fogalmazza meg az általa érzett önfeladó, elemésztő szerelemben. Ja, nem man prava nikogada volim, a Miram Megyunyanin már is jön, tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Skóciába megyünk elsőként, jó estét kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Ebben az órában sok-sok magyar világzene. Járom az utam, a Budapest Bár és Kis Tibor is érkezik, ugyanis Farkas Róbert alapította ugye a Budapest Bár zenekart. Eredetileg a Kávéházi Cigányzene korszerűsítése volt a cél, elképesztő sikeresek azóta. Járom az utam, ez jön tehát tőlük és Kis Tibortól hamarosan. És érkezik az ötödik évszak is, valamint a Sziget című film. Egyedi zenét játszik a csapat, magyar népzenei elemekkel tarkítva. A népzene egyébként sok mindent kifejez szerintük. Stílusismeret, tájismeret és emberismeret egyben. Ők is jönnek, tehát az ötödik évszak és a Sziget című dal. De ahogy ígértem, elsőként irány Skócia, Karin Mathison felvételét hallgatjuk itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió 2007-ben alkalmi zenei összeállásként indult, ehhez képest idén már 8. albumát jelentette meg a Budapest Bár formáció. A cigányzenészek és a pop rock és underground énekesek alkotta társulás a század elődalaival operál. Egyedi, senkihez sem hasonlítható stílusokban a cigányzenei elemek keverednek a klasszikus kuplék sanzonok világával. A Budapest Bár természetesen megünnepli az évfordulót, az együttes alapítója Farkas Robert azt mondja, mikor elindult a projekt, azt akarta, hogy olyan énekesekkel dolgozhasson együtt, akik korábban cigányzenekarral még nem énekeltek, és számukra is kihívást jelentett, hogy másfajta hangszerelésben, másfajta hangzásban kell gondolkodniuk. Miközben a stúdióban rögzítették a dalokat, az énekesek kezdték el kérdezgetni, hogy ennek a lemeznek lesz-e élő bemutatója. Olyan sokan érdeklődtek, hogy elgondolkodtak a dolgon, és végül meghirdettek egy színházi koncertet, amely iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy még azon az estén meg kellett ismételniük. Így egy dupla lemezbemutatóval indult a Budapest Bár karrierje. Ők muzsikálnak most itt a Dankó Rádióban, Kis Tiborral jönnek Járom, az utam, ez szól a népek dalaiban, világ.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egyedi zene, magyar népzenei elemekkel tarkítva, arra jellemző hangszerekkel eljátszva. Kárpát-medencei dallamokat vegyítenek más műfajokkal, amelybe szervesen beleillik a francia-magyar énekesnő Isabella Cossonel gyönyörű hangja. A népzene szerintük sok mindent kifejez. Stílusismeret, tájismeret és emberismeret egyben, a titok pedig az apróságokban rejlik, a stílusban, a díszítésben. Ifjabb Csóri Sándor, Sündi, a csapat kontrása szerint. Az ötödik évszak zenéje egy kohó, amelybe beleteszünk minden olyat, amiről azt gondoljuk, hogy jó. Véleményük szerint ők nem világzenét, hanem világi népzenét játszanak. Ez a kategória jobban kifejezi azt a zenét, amit csinálnak. Az ötödik évszak munkásságát nemzetközi szakemberek is figyelemmel kísérik, aminek kimondottan örülnek a zenekar tagjai, de attól is nemzetközi, hogy énekesnőjük Isabella Franciaországban nőtt fel. Francia és magyar költők verseit olvassa, és persze zenésíti meg. Ők jönnek az ötödik évszak és a Sziget, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

koncertjét hallhatják. A csapat 1987-ben alakult meg egy festői falucskában, Paszabon. A Párnogrász nem csupán egy zenekar, hanem egy életérzés képviselője. Nevük, ami romani nyelven fehér lót jelent, magában hordozza a tisztaság és a szabadság jelképét, és ez tökéletesen tükrözi a zenekar által képviselt értékeket. Bár a csapat 10 alaptagból áll, a szülőföldjükön a közösség minden egyes tagja énekel és táncol, így bizonyos alkalmakkor akár 20-an is színpadon.

Pendergrass története és muzsikája egy olyan kincs, ami a magyar és a cigány kultúra gazdagságát hordozza, és amihez hasonlót a világ más tájain nehezen találni. A zenekar autentikus cigány zenét ad elő, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyűjtöttek. Magyar és romani nyelven egyaránt énekelnek. A csapat számos elismerésben részesült pályafutása során. Az első nagy sikerüket a Rávágok a zongorára című albumukkal érték el, ami 2002-ben a 7. helyre került az európai világzenei ranglistán. 2005-ben pedig bekerült egy neves svájci zenei magazin által összeállított az év 10 legjobb előadója listájára is.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szépen fésülködő már, egész éjten kócos vagy, szombat este még csak az enyém vagy, egész éjten kócos vagy.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj, haj.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik 20 csak prímás című 1 órás zenei összeállításunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Elhagyott az asszony. Lakatos Flóris és Jávor László hallgatóját Kolostyák Gyula énekli, akinek ifja Berki Béla zenekara játszik a Duna Televízió egyik 2021-es felvételén. Utcára nyílik a kocsma ajtó, Kalcagi Nagy Zoltán énekli el az Andalgót, és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál hozzá. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

Györgyi és Solti Károly nótáznak nekünk. Nyitva van a Százados úr ablaka. A csárdást Boros Lajos zenekara játsza. Terék József és együttese ezt követően Kalina Enikőnek húzza, Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissében. Csóka, csóka, szürke csóka.

váli, gyulai és debreceni dankóklubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban. Nem sokára Bányai Márton énekli el Tóth János István hallgatóját, Zúg a fenyves a hargitán. Miskolci Balog Zoltán és zenekara játszik pillanatokon belül. Ezt követően két dalt is énekel nekünk Tarnai Kis László, az egyik a Volt-e már szívedben fájdalom, a másik pedig az Illik, ha nem illik című dal. Jónás Géza és zenekara közreműködésével. Aztán Dancs Anna Mari a Messze van a Nyíregyházi kaszárnya című csárdással érkezik, valamint Tordai Zoltán zenekarával.

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

A folytatásban, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban a Bíró Uram, Bíró Uram című dalt hallgathatjuk meg, Dankó Pista és Lampért Géza szerzeményét. 2024-ben készült a felvétel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Szász Katival és Lendvai Ferenc együttesével. Majd a Ki tudja, hogy mitől van című csárdást Szentendrei Klára énekli el.

Ez volt Fábián Ferenc és Kikli Tivadar csárdása. A folytatásban Kutor Ferenc nótája hangzik el, a Simongáti Lányok című csárdás, méghozzá Zentai Annától, akit Szóka Júlia követ, Boka Károly és Heródek Sándorné frissével, Csit csak rózsám.

vannak olyan emlékeink. Törökszegfű liliom, vékony deszkakerítés és hallod-e nótás füttyös szép madár. Ezeket a dalokat hallgathatjuk meg a folytatásban, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A hallgató Alpár Géza szerzeménye Lugosi Katitól és Johann János zenekarától hangzik el. Majd archív felvételről Hajdú Imre és Zágon István dalát Cselényi József énekli. Zalatót Erzsébetnek majd Kócé Gyula együttese játszik, Boros Julánnak pedig Olá Kálmánék muzsikálnak Huber Gyula és Heródek Sándorné frissében.

Szabadkai udvaron török szexi liliom, szabadkai kis járjáték a lampom. Török szexi liliom, elhervadt az udvaron.

hogy lesz még neked virágod. Mert haza még meg lassallam, kinyílik a liliam, kinyílik a szabadkai udvarom.

csapodát. Húcut a májad, zuzzát, csalfa vagy, várom is akkor, így hát majd, ha vagy. Így veled, édes rúzsám, Istenem!

0: még ebben a tetszett szám, a hullámodó, reggeli napka szépen helyére oda ment.
1: Sárgul már a kukoricaszár. Győri Szabó Józseftől és Lakatos Sándor együttesétől hangzik el 1970-ből Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdása. De mindezek előtt Kókai István hallgatója szól. A prímás Szomora Zsolt lesz Jónás Géza együttesének élén, aki énekel Kós Éva. Már is halljuk a Lila Krizantémok című dalt.

Táncba hív a nóta engem. Az iménti percekben Gergely Anna énekelte el Szántó Ferenc és Deák Rózsa frissét. A művésznőnek Albert Istváné zenekara játszott. Kedves hallgatóink, ez volt már a Húscsak Prímás itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, a folytatásban is maradjanak a Magyar Zene Rádiójával. Én búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra most Olá János koncert csárdása szól. Olá János zenekarát.